0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: jól vesztem, és ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az új életfa akcióra. Terelt útvonalon járnak egyes buszok. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Még egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az új életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyának másolatával. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. A részvétel önkéntes és ingyenes. Részletek a Nyír BV Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Terelt útvonalon járnak egyes nyíregyházi autóbuszok. A mai naptól lezárják a Korányi Frigyes utcát a Sóstúhegyi út és a Kemecsei út között. Munkálatok miatt az arra közlekedő helyi járatok ez idő alatt a Sóstúhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es és 14F jelű járatoknál a Vénusz utcai, a 14-es és a 900-as járatok esetében a Csónak utcai és a Vénusz utcai megállóhely maradt ki. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: mint hazai, a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind, but stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz Szakmafest. Felmérték a fehér gólya állományt. Folytatódik a nők reflektorfényben előadássorozat. Kis Dániel vagyok. Még egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az új életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult.

0: azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyának másolatával. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. A részvétel önkéntes és ingyenes. Részletek a NIRVV Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Terelt útvonalon járnak egyes nyíregyházi autóbuszok. A mai naptól lezárják a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között, munkálatok miatt. Az arra közlekedő helyi járatok ez idő alatt a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es és 14F jelű járatoknál a Vénusz utcai, a 14-es és a 900-as járatok esetében a Csónak utcai és a Vénusz utcai megállóhely maradt ki. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Több nyíregyházi kötődésű szakember is elismerést vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint Komáromi István pedagógus, kutatótanár a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át, míg Juhász Erika népdalénekest, a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatóját Martin György díjjal ismerték el. A kitüntetések hosszú évek kiemelkedő szakmai, oktatói és közösségépítő munkáját honorálják. Az ünnephez kapcsolódó minisztérium médiát adókon több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakember munkáját is elismerték. Buzogány Béla, a Máté Szalkai Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója például Pesenyei György díjat kapott hosszú időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenységéért. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást Nyíregyházán. A sóstói csónakázótónál tartották a programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezésében. A kacsaúsztatás mellett több kísérő programmal is várták a családokat. Ezek középpontjában a közlekedés biztonság állt. A gyermekek többek között rendőrautóba és rendőrmotorra ülhettek. A hatóság kitelepült munkatársainál pedig közlekedés biztonsági, kreszhez kapcsolódó próbákon is tesztelhették tudásukat, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A befolyt összegből kreszparkokat hoznának létre, ahol a gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a közlekedés legfontosabb szabályait. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már 4. alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei az őrkerületükben nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan fióka nélküli, illetve az üres fészek tartókat is ellenőrizték. Számolt be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fióka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészekaljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. A párok többsége mindössze 1-3 fiókát tudott felnevelni, és csupán elvitve akadt egy-egy olyan fészekaj, ahol 4-5 utód is kirepülhetett. Folytatódik a Női Nagyságok a Magyar Történelemben, Nők Reflektorfényben előadássorozat. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár programjának következő alkalmát szeptember 23-án tartják. Az előadás fókuszában ezúttal Edith Éva Éger áll. Az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz. Közreműködik Komjáti Melinda zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Az esemény ingyenes, további részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a Nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szaknyelnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a

Jó reggelt, hát véget ért a hosszú hétvége, újra hétfő van, újra csörögnek az ébresztők, indulnak az autók, nyílnak az ajtók, és lassan mindenki visszatér a megszokott hétköznapi ritmushoz, de azért ne szomorkodjunk, augusztus végén még bizony mindig nyár van, még lehet reggel a teraszon kávézni, még lehet este sokáig a szabadban lenni, még lehet strandolni, kirándulni, grillezni, és amennyiben az időjárás is kegyes hozzánk, akkor még egy darabig a rövid nadrágot sem kell eltenni a szekrény mélyére, úgyhogy hétfő ide vagy oda, indítsuk jó kedvel ezt a napot. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, ez a Best FM és a Best Reggel augusztus 24-én, amikor is ünnepelnek a Bertalanok és az Alizok, és ma született például Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, Paprita énekesnő, Steve Gutenberg színész és Ellen Walker, norvég zenei producer. Nem sokára időjárás jelentés, csak úgy érdekességképpen mondom, hogy 2012-ben, pontosan a mai napon Csávoly településén mérték az év legmagasabb hőmérsékleti értékét, ekkor 40,4 fokot mutattak a hőmérők. Nem lesz ennyi, de hogy pontosan hány fok ígérkezik a hét kezdetére. Azt rövidesen elmondom néhány ébresztő dar után. Jó reggelt, szép hetet!

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best.

Milyen időjárásra számíthatunk legalábbis itt a hét elején? Hát olyanra nem, ami 2012-ben volt. Pontosan a mai napon, augusztus 24-én Csávolyon mérték az év legmagasabb hőmérsékleti értékét, 40,4 fokot. Ma a napsütésé lesz a főszerep Nyíregyházán. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből viszont csapadék nem lesz. Reggelre érezhetjük, hogy mindenütt felfrissült a levegő, és 26 fokot mérhetünk, egészen kellemes napra készülhetünk. Tehát a holnapi nap folyamán kedden a kezdeti napos időt napközben majd délnyugat felől egyre több felhő fogja majd zavarni, és késő délutántól helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére érkezik majd hozzánk kelet felé a csapadék góc, legalábbis holnap este, a maximumok pedig 29 fok környékén alakulhatnak majd. És már a hét közepén szerdára viradóra még további csapadék várható, napközben pedig változóan felhős napos idő lesz, de legfeljebb már csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, a mérsékelt szélben pedig 29 fokra készülhetünk majd a szerdai napon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyíregyházi díjazottak az államalapítás ünnepén. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást. Egyre többen mobilnetezünk külföldön. Kis Dániel vagyok. Több nyíregyházi kötődésű szakember is elismerést vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint Komáromi István pedagógus, kutatótanár a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vette át, míg Juhász Erika népdalénekest, a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatóját Martin György díjjal ismerték el. A kitüntetések hosszú évek kiemelkedő szakmai, oktatói és közösségépítő munkáját honorálják. Az ünnephez kapcsolódó minisztériumi díjátadókon több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakember munkáját is elismerték. Buzogány Béla, a Máté Szalkai Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója például Pesenyei György díjat kapott hosszú időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenységéért. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást Nyíregyházán. A sóstói csónakázótónál tartották a programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezésében. A kacsaúsztatás mellett több kísérő programmal is várták a családokat. Ezek középpontjában a közlekedés biztonság állt. A gyermekek többek között rendőrautóba és rendőrmotorra ülhettek. A hatóság kitelepült munkatársainál pedig közlekedés biztonsági, kreszhez kapcsolódó próbákon is tesztelhették tudásukat, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A befolyt összegből kreszparkokat hoznának létre, ahol a gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a közlekedés legfontosabb szabályait. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

Hétindító közlekedési hírek a Best FM-től. Útfelújítási munkák vannak a Schmidt-Mihály utcán, lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat, és bizony megkezdődtek a lezárások a Kossuth téren, behajtani tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket, a kerékpárosokat a tér több pontján, a Sétáló utca egyes részeit ráadásul még kordonokkal is lezárták, és a korlátozások a Vidor és a Tirpák fesztivál ideje alatt is érvényben lesznek majd. Megkezdődött az útfelújítás a Rákóczi utca, Búzatér és Szénatér közötti szakaszán már egy jó ideje, és a munkálatok miatt az arra közlekedőknek forgalom és sebességkorlátozásra továbbra is számítani kell. A munkaterület környezetében ráadásul több helyen forgalomterelés is van érvényben. És persze ne feledjük, a hosszú hétvége után ismét hétfő reggel van, hát ez pedig azt is jelenti, hogy újra sokan indulunk dolgunkra. Ha pedig autóba jönnek, akkor ne siessenek. A kávé megvár, a munkahely is megvár minket, ha eddig várt 4 napot, és a lámpa pedig előbb-utóbb újra zöld lesz majd. Jó utat!

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM. Hol van?

Jó reggelt, itt a hétfő, augusztus 24-e, ez pedig a Best FM és a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, mindjárt jönnek a nyíregyházi frissek majd 7 órakor. És augusztus 24-e már egyértelműen az év azon része, amikor elkezdünk gondolni az őszre. A gazdák számára ez már a betakarítási időszak, a boltokban pedig lassan megjelennek az őszi dekorációk. A gyerekeknél pedig egyre gyakrabban jut eszükbe az a szó, hogy iskola, bár szerintük az iskola természetesen túl gyorsan érkezik minden évben, a szülők szerint pedig túl lassan. És ha már hétfő, akkor ne akarjunk ma mindent rögtön megoldani, főleg egy hosszú hétvége után, elég, hogyha szépen sorban haladunk. Egy telefon, egy e-mail, egy kávé, egy megbeszélés, egy jó zene, és egyszer csak azt fogjuk észrevenni, hogy már dél van, aztán pedig az, hogy már péntek. Na jó, mondjuk addig azért van egy pár nap, de a reggeleket indítsuk együtt. Ma Nyíregyházán nagyon kellemes időre készülhetünk, 26 fok várható, és ünnepelnek a Bertalanok és az Alizok, és az elmaradhatatlan horoszkóp pedig azonnal jön a hírek után.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Közepes a forgalom városunkban, inkább a főutak mentén tapasztalható kicsit nagyobb forgalom. Az augusztusi rendezvények idejére megkezdődtek a lezárások a belvárosban, behajtani tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket, kerékpárosokat a Kossuth tér több pontján. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárják. Útburkolat felújítása zajlik a Lobogó utcán, figyelmesek legyenek. A Nádor utcán közműhelyreállítási munkákat végeznek, útszűkületre készüljenek az arra közlekedők. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembe vételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz szakmafest. Felmérték a fehér gólya állományt. Folytatódik a nők reflektorfényben előadás sorozat. Kis Dániel vagyok. Idén is megrendezik a szakmafestet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei az őrkerületükben nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fióka nélküli, illetve az üres fészek tartókat is ellenőrizték. Számolt be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző

0: években több fészekben is magasabb fiókaszámot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészekaljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. A párok többsége mindössze 1-3 fiókát tudott felnevelni, és csupán elvitve akadt egy-egy olyan fészekalj, ahol 4-5 utód is kirepülhetett. Folytatódik a Női Nagyságok a Magyar Történelemben, Nők Reflektorfényben előadás sorozat. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár programjának következő alkalmát szeptember 23-án tartják. Az előadás fókuszában ezúttal Edith Éva Éger áll. Az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz. Közreműködik Komjáti Melinda zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Az esemény ingyenes, további részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

Jó reggelt, hosszú hétvége után kicsit zögykölődös az újraindulás, de előbb-utóbb meg lesz az. De lehet, hogy sima lesz a hétfő. Kiderül a mai horoszkópból, kezdünk a kosokkal. Ma úgy érzed, hogy minden akadály csak ugródeszka, és tényleg át is tudsz rajtuk rendülni. A lendületet pedig fertőző, mások is rád hangolódnak. Vikák, ma a komfortzónád extra csábító, de valami mégis kiránt belőle. Ne lepődj meg, hogyha végül pont ezt teszi majd jobbá a napodat. Jönnek az ikrek, ma annyi ötleted lesz, hogy még te sem tudod mindet követni. A spontaneitás most kifejezetten szerencsés helyzeteket hoz neked. És a rákok, ma mindenki hozzád fordul, mert valahogy megnyugtató a jelenléted. Közben pedig te is rájössz, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Oroszlánok, ragyogsz így hétfőn, és ezt senki nem tudja nem észrevenni. Ha valaki mégis, az valószínűleg máshol jár fejben. Szüzek, ma végre minden a helyére kerül, vagy legalábbis majdnem. A kis káosz, ami marad, valójában pont jókor jön. És a mérlegek, ma sikerül megtalálnod az egyensúlyt, még hogyha kicsit billegve is. A környezetet pedig csak a harmóniát látja majd belőled. Skorpiók hétfői napja, titokzatosnak tűnsz, pedig csak magadnak tartod meg a gondolataidat, ez most kifejezetten vonzóvá is tesz. Nyilasok, ma valami újba fogsz belevágni, és ez jó döntés lesz, ha nem is tökéletes, de legalább izgalmas lesz. Bakók, ma végre haladsz a céljaiddal, és ezt te is megérzed, a kitartásod pedig látványos eredményeket fog hozni. Vízöntők, ma olyan ötleted lesz, amit senki nem ér, de mindenki zseniálisnak mondja. Fogadd el, hogy néha tényleg előrébb jársz egy kicsit fejben a többieknél. Na meg a halak, ma sodródsz, álmodozol, és valahogy minden pont jókor történik, mint hogyha a nap ma direkt neked dolgozna. Nem is rossz ez a kezdet, így a hosszú hétvége után. Szép hetet, ez a Best FM.

Jó reggelt, egy konszolidált 28 fokkal indul a hét Nyíregyházán. Ma ott is semmi extra nem lesz a mai nap időjárásában. Inkább a parlagfű pollen koncentrációja az, ami gondot okoz. Az ország nagy részén már elér ugyanis a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó, nagyon magas szintre is emelkedett a pollen koncentráció. Ráadásul a megerősödő szél még inkább felkavarja ezeket a polleneket. A közlekedésben viszont van változás. A mai naptól Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcát lezárják, a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között, ezért az autóbuszok a Sóstóhegyi úton át terelve közlekednek. Már is mondom, hogy például mi a helyzet a 7-essel és a 14F autóbusszal. Itt a kimaradó megálló a Vénusz utca, és a legközelebbi megálló pedig a Korányi Frigyes utca, Jelenágazás, a Mogyoró utca és a Csónak utca. A 14-esnél pedig kimaradó megállók a Csónak utca és a Vénusz utca, a legközelebbi megálló pedig a Berenát utca, Mogyoró utca és a Korányi Frigyes utca, Jelenágazás. Mindenkinek jó utat, így a hétkezdéshez közlekedési információk jöhetnek persze. Amit csak lehet és fontosnak talál, írja meg nekünk ma is. Beszefem, nyiregyháza.hu, használják üzenőfalunkat.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még lehet jelentkezni az Új Életfa akcióra. Terelt útvonalon járnak egyes buszok. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Még egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyának másolatával. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. A részvétel önkéntes és ingyenes. Részletek a Nyír BV Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Terelt útvonalon járnak egyes nyíregyházi autóbuszok. A mai naptól lezárják a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között. Munkálatok miatt. Az arra közlekedő helyi járatok ez idő alatt a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es és 14F jelű járatoknál a Vénusz utcai, a 14-es és a 900-as járatok esetében a Csónak utcai és a Vénusz utcai megállóhely maradt ki. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

emlékszek ám a hétfő reggeli ritmusok, ez volt Paul Johnson és Hard Get Down. Itt a Best FM-en, ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. Véget ért a hosszú hétvége, augusztus 24-e van, de könnyen előfordulhat, hogy van egy honfitársunk, ahol még mindig tart a hosszú hétvége. Mondom ezt azért, mert hogy teli találat született a hatos lottón, valaki több mint 1,2 milliárd forintot nyert. Június vége után ismét elvitték a hatos lottó főnyereményét, a nyerőszámok pedig a következők voltak: 14, 32, 35, 37, 42, 43. Hát van valaki az országban, aki ezt így behúzta, a szelvénye pedig egészen pontosan 1 milliárd 211 millió 424 ezer 875 forintot ér. 5 találatosból volt 16 darab, hát nyilván szerényebb az összeg, de azért itt sem kell túlságosan nagyot szomorkodni, mert hogy fejenként 989 ezer 465 forintot nyertek. Mi pedig már a munkakezdésre koncentrálunk, elmúlt 7:30, teendők gondolom vannak bőven, de hosszú be egész napra, csak úgy szépen sorba. Addig is jön Christina Aguilera.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Közepes a forgalom városunkban, inkább a főutak mentén tapasztalható kicsit nagyobb forgalom. Az augusztusi rendezvények idejére megkezdődtek a lezárások a belvárosban, behajtani tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket, kerékpárosokat a Kossuth tér több pontján. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárják. Útburkolat felújítása zajlik a Lobogó utcán, figyelmesek legyenek. A Nádor utcán közműhelyreállítási munkákat végeznek, útszűkületre készüljenek az arra közlekedők. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Itt a hétfő reggel, és itt a Best FM. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Mindjárt jönnek a nyíregyházi frissek, ugye pontban 8 órakor. Apropó, nézzünk rá azért az órára. Hát egy olyan 12 perc múlva 8 óra, és hogyha ez a klasszikus munkaidő eleje, akkor nagyjából ennyi idő van még beérni. Közben pedig azért lelkileg hangulódhatunk arra, hogy ma már dolgozni kell, de legyinthetünk is egyet, hogy majd rábízik a ChatGPT-re a teendők nagy részét. Viszont, hogyha ezt fogja tenni, akkor ne lepődjön meg, hogy a mai naptól Európában több millióan lesznek kénytelenek hirdetéseket fogadni a ChatGPT használatakor. A hirdetések pedig csak a ChatGPT Free és a Go csomagokban, a legolcsó csomagokban jelennek meg, míg a Plus, Pro és az Enterprise előfizetők továbbra sem látnak majd hirdetéseket. A lépés pedig új módot kínál az európai marketingeseknek arra, hogy elérjék az embereket, miközben aktívan felfedeznek, összehasonlítanak és döntéseket hoznak, és hangsúlyozza a ChatGPT, hogy a csevegő program továbbra is titokban tartja a beszélgetéseket a hirdetők előtt, vagyis soha nem adja el az ügyfél adatokat, hát legyen így ez, mert az idő múltával kiderül. Szóval nem sokára jönnek a frissek, ugye pontosan 8 órakor érdemes nézni a weboldalunkat is, bestfmnyiregyháza.hu, kattintson a helyi hírekre, ha szeretne tájékozódni a nyíregyházi információ.

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: Dogchild. Big Rocker.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyíregyházi díjazottak az államalapítás ünnepén. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást. Egyre többen mobilnetezünk külföldön. Kis Dániel vagyok. Több nyíregyházi kötődésű szakember is elismerést vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint Komáromi István pedagógus, kutatótanár a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át, míg Juhász Erika népdalénekest, a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatóját Martin György díjjal ismerték el. A kitüntetések hosszú évek kiemelkedő szakmai, oktatói és közösségépítő munkáját honorálják. Az ünnephez kapcsolódó minisztériumi díjátadókon több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakember munkáját is elismerték. Buzogány Béla, a Máté Szalkai Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója például Besenyei György díjat kapott hosszú időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenységéért. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatás Nyíregyházán. A sóstói csónakázótónál tartották a programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezésében. A kacsaúsztatás mellett több kísérő programmal is várták a családokat. Ezek középpontjában a közlekedés biztonság állt. A gyermekek többek között rendőrautóba és rendőrmotorra ülhettek. A hatóság kitelepült munkatársainál pedig közlekedés biztonsági, kreszhez kapcsolódó próbákon is tesztelhették tudásukat, számolt be róla nyíregyháza.hu. A befolyt összegből kreszparkokat hoznának létre, ahol a gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a közlekedés legfontosabb szabályait. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Ureget itt a hétfő reggel, augusztus 24-e van, és bizony lassan véget ér a nyári szünet, és szeptember 1-én elkezdődik a 2026-27-es tanév. Már most érdemes elővenni a naptárakat és tervezgetni. Mondok mindent, amit az évről tudni érdemes. Szeptember 1-én van a nyitás kedden, és egészen 2027. június 18-áig tart a tanév. Pénteken zárul majd egy pénteki nappal, és összesen 180 tanítási nappal. Ez a szám amúgy évről évre csökken, hiszen az előző évben 181, és azt megelőzően pedig 183 napos volt a tanév, így a mostaninál rövidebb tanévre csak a Covid idején volt példa, a tanév első fél éve pedig majd január 22-ig tart, az eredményekről pedig január 29-ig kapnak tájékoztatást a diákok és a szülők egyaránt, és jönnek a szünetek, hát persze, ugye ez egy fontos témakör, őszi szünet október 22-től november 2-ig tart majd, ez 5 szabadnapot jelent, a téli szünet pedig jó hosszú lesz, december 18-tól január 4-ig, ami a 8 szabadnappal együtt 16 napos pihenőt jelent majd az otthon töltött napokkal számolva. A tavaszi szünet utolsó tanítási napja pedig majd március 24-e lesz, az első pedig majd április 5-e. További érdekesség, hogy a tanév során a pedagógiai célokra fenntartott 5 tanítás nélküli munkanapból egyről a diák önkormányzat dönthet, és külön szabályként a gimnáziumok és a szakgimnáziumok 9 és 11 közötti évfolyamán május 3 és 7 között az igazgató döntés alapján digitális munkarend is elrendelhető, és hát megnézzük a fizikumot is, ugyanis a felsőbb évfolyamosok fizikai állapotát a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt keretében fel fogják majd mérni január 8 és május 5 között. Egy ilyen izgalmas 2026-as 27-es tanév előtt állunk, jövő hét 2-től, szeptember 1-től. Ha tudnám,

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: That's just the way it is.
1: Legyen a kedvenced.
2: Things will never be the same.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Én a slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok.

0: Jó reggelt, szép napot, szép hetet, itt a Best Reggeling, Simon Norbert vagyok, és egy nagyon érdekes kutatás került napvilágra az elmúlt időszakban. Egy új kutatás szerint a szülők több mint fele laptop, tablet vagy pedig mobil vásárlását tervezi az új tanévre, szóval itt már nem csak négyzetrácsos füzetről és toltartóról van szó, azok pedig egyszerű, attól tartanak, hogy a megfelelő digitális háttér hiánya a gyerekeik iskolai előremenetelére is kihat. A felmérésből pedig az is kiderül, hogy a fogyasztók egyre tudatosabban készülnek a szeptemberre, illetve bizonytalanok a műszaki eszközök megválasztásában. A legnagyobb a laptopok és a notebookok iránti érdeklődés, ezt követik a mobiltelefonok és az okosórák, majd pedig a tabletek, és a különböző kiegészítők, mint például fejhallgatók, billentyűzet, egér, és a megkérdezettek gyerekeinek majdnem fele, egészen pontosan 48%-a például már saját okos eszközökön tanul, a szülő pedig úgy tűnik, hogy nem sajnálnak ezekért évről évre egyre mélyebben a zsebben nyúlni, az adatokból ugyanis az új vásárlói trend is kibontakozni látszik. Idén először fontosabb szempont lett a termék minősége és megbízhatósága, mint a minél alacsonyabb ár, és meglepő lehet, de csak 11% jelezte a megkérdezetteknek, hogy okos eszköz vásárlása igénybe venni például a kamatmentes részletfizetés lehetőségét. Nagyon változni látszik, ami régen volt, ugye, hogy kellett a toltartó, bele pedig a ceruza és a toll, a különböző füzetek. Most bizony már az okos eszközök is ott vannak. Már nem is az iskola padon, de otthon az íróasztalon. Mindenképpen a tanulásban is. Maradunk a gyerekek témakörénél a Csak 10 perc rovatban is. Erőszakos gyermekek. Erről fog beszélgetni Molnár Józsi és Szakács Tibi. Pillanatokon belül fél 9-kor itt a Besten.
1: Best FM. Ritmusban a legjobban.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ma rosszalkodni fogunk, hogy miért, azt majd megértik a hallgatók nem sokára. Egy nagyon-nagyon jó témával érkezünk megint a Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm a hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. A mai nap folyamán a beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Köszönöm szépen, itt vagyok.
2: Sok szülő fordult hozzánk, viszonylag sokszor érintjük azt a témát, amik gyermekekkel kapcsolatosak, és nevelési problémákkal kapcsolatban viszont rengeteg levél érkezik, ebből én nem csinálok titkot. Na, a mai nap folyamán a fő témánk a gyermekkori erőszakosság. Egy nagyon éles, egy nagyon markáns és egy nagyon nagy probléma, ami sok családot érint. Picit beszéljünk már arról, hogy milyen korban jelentkezik ez, mik az első jelei, hogyan lehet ezt észrevenni. Nem akarok túlságosan sok kérdést egyelőre odaadni neked, de utána majd szépen visszük tovább ezt a folyamatot, jó?
3: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és tulajdonképpen sokszor a házaspárok között is egyfajta feszültséget okoz, mert anyuka így, apuka pedig úgy gondolná ennek a jelenségnek a megoldását. Én azt mondom, hogy amikor egy gyermek erőszakosságáról vagy agresszív viselkedéséről beszélünk, bármilyen életkorban jelenik is meg, azt nagyon komolyan kell venni. Azért az látható, hogy az elmúlt években egyre nagyobb számban és egyre nagyobb százalékban nő azoknak az eseteknek a száma, ahol erőszakosságról beszélünk, ami gyermektől fakad. Az, hogy mondjuk a szülőket ez eltölti egyfajta aggodalommal, ezzel a viselkedéssel való szembesülés, az jó. Gyakran azonban, mivel értelem szerint érzelmileg be vannak vonódva a gyermekbe, mondjuk az, hogy szeretik a gyermeket, azt gondolják, hogy ezt majd a gyerek úgy is kinövi. Vagy azt mondják, hogy hát hadd eressze ki a gőzt, majd ez is változik és okosodik.
2: Olyan, mint az apja.
3: Igen, vagy bárki a családból, vagy hát, hogy miért lenne ez olyan rossz. Na, akkor azt mondtad, hogy nézzük meg ennek az okait. Általában véve ebben is látható az, hogy van egyfajta erősödése ennek az agressziónak, először csak a babájával, vagy a játékaival erőszakos, aztán a kismacskával, vagy a kutyával, aztán a testvérével, végül a szülőkkel. Mondjuk azt, hogy megtapasztal valamilyen erőszakot otthon, hangoskodást a szülőktől látja, apa időnként földhöz vágja a táskáját, vagy a szekrényhez löki anyát. Azt mondjuk, hogy a média által közvetített erőszak egyre nagyobb. Az, hogy az alkoholnak, drogoknak a jelenléte családban egyre jobban a gyermekek előtt is megtörténik. Sőt, azt mondjuk, hogy amikor egy olyan gyerekről beszélünk, aki szociálisan vagy gazdaságilag hátrányos családi környezetben van, a szegénység, munkanélküliség, széthulló család, ott is ez hamarabb jön elő. Ezek mind-mind figyelmeztető jelek, mert tulajdonképpen ezekből egyenként is mind fakadhat az, hogy egy gyermek idővel erőszakos megnyilvánulásokat fog mutatni.
2: Ugye az tévhit, hogy majd kinövi.
3: Nem növik ki.
2: Tehát gyakorlatilag ez egyre rosszabb lesz? Igen. Vagy pedig mondjuk megáll egy szinten, ami folyamatos?
3: Igen. Gyakorlatilag igen, mert hogy ahogy okosodik, úgy a különböző erőszakosságra való tárháza a gyermeknek a saját erejének a növekedésével is más eszközökhöz fog nyúlni sajnos. Uh-huh. Azért mondtam, hogy ezt mindig komolyan kell venni, és ezzel mindig kezdeni kell valamit. Tehát ez így nem maradhat.
2: Ez egy sikerélményből fakad? Vagy egy kezeletlen, negatív visszareagálás nélküli helyzetből? Mert ugye tulajdonképpen ugye nem történik semmi arra, hogy valami rosszat csinál, és nem kap visszajelzést, mert a szülő elengedi a figyelme mellett, jaj, hát nő a magabiztossága, nehogy már most azért, mit tudom én, mert szájba vágta Petikét, hát ez most ne haragudj már, hát most kész, véletlenül nyúlt oda, stb.
3: Ezek azért nagyon érdekesek, mert abban a pillanatban, amikor a saját gyermeked lesz egy hasonló helyzetnek az áldozata, onnantól kezdve ezt már más szemüvegen keresztül nézed. Ha a tiéd vágja szájba Petikét, akkor ez van, amit te mondtál, ha Petike vágja szájba az én gyerekemet, akkor pedig a királyig is elmegyek.
2: Igen. A világban az erőszak semmilyen formája nem megengedett. Hát pont.
3: Ez így van. Nem? Viszont milyen filmeket nézett lépnek a szülők a gyerekekkel, vagy milyen filmeket szeretnek nézni a gyerekek. Olyan dolgokat szeretnek látni, amelyben a minimális erőszaktól az egyre inkább nagyobb erőszakig mindent lát a gyermek. Az a film érdekes, amelyben megölnek valakit, az a film érdekes, amelyben olyan dolog történik, amire azt mondja, hogy fú, milyen bátor, fú, milyen erős, és stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amikor vagy szülők beszélgetnek egymással, és azt mondja az egyik szülő a másiknak, hogy igenis én odafigyelek arra, hogy a gyerekem mit néz, mivel találkozik, mit lát a mozivásznon, mit lát a televízióban, mit lát a különböző filmcsatornákon, arra azt mondják, hogy ó, hát nekem erre nincs időm.
2: Hát de József, de attól még tőlem lehet 1000 film, meg még meg is nézhetem, de hát attól nem leszek Tarzan.
3: Ha a személyiséged nem megfelelő módon fejlődött, és hogyha van benned kisebb rendűségi érzés, vagy többször te magad gyermekként erőszak áldozatává váltál, akkor elhiszed magadról a film nézése közben, hogy te Tarzan is tudsz lenni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azokra a gyerekekre hat ez igazán, akiknek valamilyen frusztráció van az életükben. Akit már megvertek, aki már valamilyen abúzus áldozata lett, aki ezt időről időre, akár szülőkön, vagy a környezetében lévő felnőtteken látja, és milyen az, aki alul marad, és értelem szerint egy kisgyermek egy ilyen dologban már tudja, hogy erősebbnek lenni, nem alul maradni, az nagyobb dolog, mint sírni, a kékfoltot kenegetni, és egyebek. Tehát ez nagyon egyszerűen működik.
2: De sokszor ez nem is kell, Józsi. Sokszor nem is kell, hiszen elég a lelki terror.
3: Pontosan. Az ugyanolyan abúzus, mint bármi más. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermek milyen családi környezetben nő fel, és mit lát. Mi szülők mennyire vagyunk példák.
2: Hány család van olyan elnézés, hogy belevágok a szabadba, ahol nem is merik elmondani a gyerekek, és élik a gyermekkorukat folyamatos félelembe.
3: Ezért ezeket a számokat igazából pontosan, vagy megközelítőleg pontosan sem tudjuk megmondani, hogy ma Magyarországon hány olyan gyermek él, aki valamilyen erőszaknak tulajdonképpen az elszenvedője. Nem tudjuk megmondani.
2: Mi van akkor, ha a gyermekünket ilyen erőszak éri? Hogyan tudunk neki szülőként segíteni? Az a baj, hogy a hirtelen hangulatomban lévő Szakács Tibi teljesen máshogy működne, mint az, akinek mondjuk te most tanácsot fogsz adni.
3: Tibi, az első kérdés az, hogy egyáltalán te szülőként meg tudod-e? A legtöbb Igen. esetben a szülő erről úgymond nem is értesül, mert eleve nincs olyan kapcsolat a szülő meg a gyermek között, ami mondjuk egy ilyen fajta beszélgetésnek alapját adná.
2: Ez mondjuk tragikus, ez baj.
3: Tragikus, csak az egyik jelző legyen rá az, hogy tragikus tőled, én meg mondom a másikat, ez most már lassan általános. Amikor azt mondjuk, hogy egy szülő a gyerekkel 7-10 percet beszélget egy nap, akkor szerinted mennyire ismeri a saját gyerekét? Mennyire tud kialakulni az a fajta bizalmi légkör a szülő meg a gyerek között, ami alapja lenne egy ilyennek? Jó, mondjuk azt mondjuk, hogy kialakult, elmondta. A következő dolog az, hogy az indulat kezelését, beszélgettünk erről már másféle módon is, ez egy tanulható és tanítható folyamat. Egyébként, amikor voltak annak idején a társas játékok, kinevet a végén, lehet, hogy már nagyon kevesen emlékeznek rá. Nagyon sokszor elkövették azt a hibát a felnőttek, mindig úgy alakították a játékot, hogy a gyerek nyerjen. Mert hogy a gyerek ne szembesüljön azzal, hogy ő veszít egy játékban, holott azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermeknek azzal szembesülnie kell, hogy nem lehetek mindig az első, és azzal is kezdenem kell valamit.
2: Hát az életben sem leszünk mindig elsők.
3: Na hát ezt mondhatod azoknak a szülőknek, akik mindig nyerni engedték a gyerekeiket. Majd amikor 16 évesen kitört belőle mondjuk úgy az állat, akkor széttárták. Akkor ez eddig egy olyan rendes gyerek volt. Igen, csak mostanáig nem találkozott olyan élethelyzettel, amelyben nem ő a legjobb. Amelyben hoz haza a legjobban tanuló gyerek is tud egyest vagy rossz jegyet szerezni. Mit kezdek azzal a gyerekemmel, aki egyest hozott haza? Hozhat-e rossz jegyet az én gyerekem haza, vagy nem? És hogyha a gyerek nem vihet haza rossz jegyet, mert tudja, hogy milyen elvárások vannak a szülőnél, akkor ez mit fog hozni? Belső feszültséget és agressziót. És akkor azt mondja a szülő, jó van, akkor én vagyok a hibás miatta? És az a válasz, hogy egyébként igen.
2: Mi van akkor, ha mi sérülünk? Mi van akkor, hogyha mi gyerekünk sérül? És megtudjuk.
3: Mindenféleképpen annak a gyökerét meg kell tudnom, hogy azt, amit a gyerekem sérülésként megélt, amivel ő erőszakossá vált, hogy ez konkrétan micsoda. Tehát mi váltotta ezt ki? ez nem egy beszélgetésből fog megtörténni, a legjobb családnál sem.
2: De azt gondolom, most arra kérdeztem volna rá, hogy mi van akkor, miénket bántják. Mert ugye azáltal olyan sérült gyerek lett belőle, tehát ő tulajdonképpen áll egy, mondjuk, mit tudom én, egy osztályterembe, oda megy egy osztálytársa, ding, lever neki egyet, és kész.
3: De mindennek van előzménye. Annak is, hogy az a gyerek odament, és állba vágta. Az egyik fajta megoldás az, hogy mondjuk elviszem küzdősportra a gyerekemet, hogy ettől mondjuk legyen ügyesebb, vagy tudjon magáért jobban kiállni. A másik az, hogy mondjuk a vészjelzési eszközeit fogom a gyerekemnek nagyon sokféle módon érzékenyé tenni. Hogy akkor segítséget kell kérni erősebbtől, nagyobbtól, még mielőtt ez megtörténik. Vagy felismertetni a gyerekkel az, hogy az a helyzet, amiben éppen vagy, az eszkalálódhat odáig, hogy ennek agresszió a vége. Mert az a gyerek, akit szeretetben nevelnek fel, az ugye nyilvánvalóan ilyen helyzetekkel nem találkozik. Uh-huh. Ezért kell egy szeretetben felnevel gyereket is időről időre azokkal az élethelyzetekkel szembesíteni, hogy mi lenne, ha most. Én például megtanítottam a gyermekeimmel, hogy nem lehetek mindig veletek, történhet olyan dolog, ahol áldozat vagy, és akkor neked mit kell tenned? Keresni az első felnőttet, hangosan kiabálni, és milyen módon kell magadat a társadalom többi tagja előtt bemutatni, hogy te most bajban vagy.
2: Sok gyerek nem tudja. És csak hát állnak, lefagy, de van olyan is, hogy lefagy egy gyerek, sajnos.
3: Nyilván, hát egy egészséges lelkületű gyerek, amikor agresszióval találkozik, akkor lefagy, hiszen erre neki nincsen megoldása, mert mondjuk ő otthon ilyet nem látott.
2: Ez egy hihetetlen trauma.
3: Hát hogyne. Ezt a fajta önvédelmi mechanizmusát, ezt ki kell gyakorolni. Tehát mindig tudnia kell, hogy egy felnőtt, vagy egy másik gyermek vele szemben mit engedhet meg. Hol van ennek a határa? Akkor kevésbé válik áldozattá a saját gyereked.
2: Ez a stressz akkor ilyen formán csökkenthető.
3: Abszolút.
2: Az, ami folyamatos stressz, mert ugye egy ilyen sérült gyerek, akit mondjuk egyszer mondjuk bántanak, ez utána folyamatos stresszben él, mert mindig fogja várni azt,
3: hogy úristen... A bántástól való félelem. Így, igen. Pontosan így van. Így van, így van, így van. Az, hogy mindenkit ér az élete során valamilyen trauma, az nem trauma. Az a trauma, amikor ez a fajta negatív hatás, ez időről időre előkerül. Tehát attól, hogy mindenkinek az életében van elvesztés, van gyász, van vákum, van hiány, az nem azt jelenti, hogy egész életem gyászos, vákumos, hiányos, hanem találkoztam az életemben ilyennel is. De attól az én életem nem ilyen. Tehát hogy a gyerek attól, hogy találkozik negatív élethelyzetekkel, attól nem mondhatjuk azt, hogy a gyerekemnek alapvetően negatív az élete. Ezzel is találkozni kell. Most átfordítottuk arra, hogy a mi gyerekünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeket meg kell tudni tanítani arra, hogy a bennük lévő erőszakot hogyan lehet kidolgozni. Erre például a legjobb módszer a sport. Uh-huh. Egy lefárasztott gyerek leginkább akar majd felgyújtani a szomszédnak a házát, akit mondjuk reggel 6-kor, 5-kor elvisznek mondjuk úszóedzésre. Vagy mondjuk részt vesz olyan házköri teendőben, amelyben életkorának megfelelően részt is lehet benne, és mondjuk kvázi a gyermek elfárad. Mert a benne lévő energiák valahol máshol kidolgozásra kerülnek. De a legfontosabb, hogy a szülővel kapcsolatos bizalmi viszonyt ki kell építeni, ez nem a gyerek feladata, hanem a szülőé.
2: Hú, de jó volt ez a mai téma. És még annyi minden van benne, vissza fogunk erre a témakörre térni, de az időnk az nagyon letelt. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint találkozunk.
3: Fogom várni, sziasztok!

Perceken belül 9 órakor már jönnek a nyíregyházi frissek itt a Best reggelben, és egymást érik az égi jelenségek, a következő már csütörtökön jön, ugyanis különleges égi látványosság vár ránk. Augusztus végén ezen a héten, augusztus 27-ről 28-ra virradó éjszaka a hold 93%-át elnyeri a föld árnyéka, így egy mély részleges holdfogyatkozás figyelhetünk meg. A hold a jelenség csúcspontján vöröses, narancssárgás szín töltet, és ezért is sokan vérholdként is emlegetik ezt a látványt. Európából is látható lesz a fogyatkozás egy része. Ennek lehetünk majd szemtanúi. Ez a holdfogyatkozás akkor jön létre, amikor a nap, a föld és a teli hold csak nem tökéletesen egy vonalba kerül. Ennek az időpontja pedig csütörtökön jön el, augusztus 27-ről 28 virradóra, és a megfigyeléshez nincsen szükség itt most semmilyen speciális védőszemüvegre, szabad szemmel is teljesen biztonságosan nézhető majd, és szabad füllel is biztonságosan hallgatjuk majd meg a híreket, hírek után pedig folyt köv még egy órán keresztül ez a Best reggel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Idén is lesz Szakmafest. Felmérték a fehér gólya állományt. Folytatódik a Nők reflektorfényben előadás sorozat. Kis Dániel vagyok. Idén is megrendezik a Szakmafestet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei az őrkerületükben nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészek tartókat is ellenőrizték. Számolt be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. A párok többsége mindössze 1-3 fiókát tudott felnevelni, és csupán elvitve akadt egy-egy olyan fészekalj, ahol 4-5 utód is kirepülhetett. Folytatódik a Női nagyságok a magyar történelemben, Nők reflektorfényben előadás sorozat. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár programjának következő alkalmát szeptember 23-án tartják. Az előadás fókuszában ezúttal Edith Éva Éger áll. Az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz, közreműködik Komjáti Melinda zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Az esemény ingyenes, további részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

Jó reggelt! Augusztus 24-én hétfőn, túl vagyunk egy nagyon-nagyon tartalmas hosszú hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy itt a programok véget értek, hanem van itt még a folytatásban bőven miből válogatni. Például jön az utolsó két koncert a zeneshowstunk keretein belül, szerdán érkezik az Artiz is, ők jazz és népzene keveredését játszák, és szombaton pedig a Mítosz zárja a koncertek sorát, méghozzá rockzenével, a jól megszokott helyen Sóstói piac, megint csak este fél héttől. Családi nap is lesz, méghozzá szombaton a Károlyi gyűjteményben, az apropó pedig a Mohácsi csata évfordulóját adja, éppen ezért lesz majd emlékkiállítás, ingyenes tárlatvezetés, online szabadulószoba, különböző játékos foglalkozások és még fotósorok is, a tárlatvezetése pedig 10 órától óránként indulnak. Na meg húzhatjuk hétvégén a futócipőt, érkezik a futófesztivál Nyíregyházán a Kossuth téren, szombaton egy motivációs estel, vasárnap pedig tényleg neki feszülhetünk, akár a gyerekfutamnak, a gyerekek, lesz majd jótékonysági táv, és akár félmaratont is lehet futni, egyéniben, duóban vagy pedig trióban is, nem állt rá edzeni a hétvégére, amennyiben bármelyik távon is el szeretne indulni. Ezek a programok mind ott vannak nálunk, bestfmnyiregyhaza.hu, kattintsanak a programajánlatokra.

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez

0: Hogyan telt a hosszú hétvége, és milyen feladatokkal telt a katasztrófa védelemnél, kiderül most Rutkai Dér Vivientől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A hosszú hétvége főleg első napjai ugye szárassággal, meleg idővel kezdődtek. Akkor több szabadtéri tűz volt, illetve jelentős műszaki mentések is voltak, hiszen sokan hallhatták, hogy az M3-ason Nyíregyháza térségében egy kis busz árokba borult pár nappal ezelőtt. Ott a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végeztek műszaki mentést, álltak helyt a balesetet követően. Tegnap sem unatkoztak a térségbeli tűzoltók, hiszen tűz keletkezett egy kisvárdai hulladéktelepen, 200 köbméter szemét égett a tüzet, 4 vízsugárral kéziszerszámokkal oltották el a helyi, valamint a Mátészalkai hivatásos tűzoltók, beavatkozásukat pedig a telep munkatársai munkagépekkel segítették. 3 helyszínen oltottak tegnap szabadtéri tüzet, Dávavencselőn a Lehel utca végén 300 négyzetméteren égett a gaz, azt az Ibrányi önkormányzati tűzoltók oltották el kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel, Rétközberencs és Kisvárda között 200 négyzetméteren földút mellett lángolt a száraz fű, amelyet az ajaki önkéntes és a cigánti hivatásos tűzoltók oltottak el. Sziglásnál a 3509-es számú mellékútnál 200 négyzetméteren a vegetáció égett, azt az újfehértói önkormányzati tűzoltók oltották el gyorsugárral, kéziszerszámokkal, valamint volt egy állatmentés is, 15 méter mély száraz kútba esett egy macska Mária Pócson a Debreceni úton, a nyírbátori hivatásos tűzoltók mentőkötél segítségével emelték ki a macskát, majd sértetlenül átadták gazdájának. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot, nyugodt hetet mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük szépen a híreket, és viszont kívánjuk nektek, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

ismét programtippek a Best reggelben. Jó reggelt, szép hetet. Két igazán nagyon izgalmas programot szeretnék a figyelmükbe ajánlani, nem kell rájuk már sokat várni. Megint lesz Lego játékváros Nyíregyházán szeptember 5-én, amikor is a Kossuth tér Lego játékvárossá változik. Mit jelent ez? Lego építési élmények, kreatív játékok, családi aktivitások, színpadi műsorok, koncertek, látványos installációk, robotika program is lesz, ráadásul látványos fényfestés lesz majd a nap zárása, és számos további meglepetéssel készül a Lego. Szeptember 5-én a Kossuth téren, szintén Kossuth tér Tirpák Fesztivál szeptember 12-13 között. A rendezvényen a legnagyobb hangsúlyt idén is majd az ételek kapják. Ugye a helyi gasztrót mi ismerjük nagyon, a savanyúsós alapanyagokból, javarész burgonyából, kukoricából, káposztából, füstölt húsokból, almából, dióból és szilvából készülnek majd az ételek. Kihagyhatatlan szeptember 5-e a Lego játékváros a gyerekeknek, és azt gondolom nekünk felnőtteknek, pedig a Tirpák Fesztivál majd szeptember 12-e és 13-a között.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, különösebb torlódás, fennakadás nem tapasztalható. Megkezdődött a Korányi Frigyes utca Sóstónhegyi út és Kemecsei út közötti szakasza útfelújítása. A munkálatok miatt az útvonalat teljes szélességében lezárták. Az érintett vonalon az autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Folytatódnak a Lobogó utca útburkolatjavítási munkák, aki teheti, kerülje az útvonalat. A Nádor utcán közműhelyreállításán dolgoznak, útszűkület lassítja a haladást. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, hát csak elindult ez a nap és ez a hét, augusztus 24-e, tudom. A hosszú hétvége után a munkába állás olyan, mintha a Windows frissítés olyan 3%-nál azt mondaná, hogy ez még eltart egy ideig, de fog az menni, bele fogunk lendülni, segít majd a Best FM egész nap, mindjárt jön Szendi Hajni, én már a búcsúzom, Simon Norbert vagyok, szép hetet!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: míg egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az Új Életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyának másolatával. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. A részvétel önkéntes és ingyenes. Részletek a Nyír BV Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Terelt útvonalon járnak egyes nyíregyházi autóbuszok. A mai naptól lezárják a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között, munkálatok miatt. Az arra közlekedő helyi járatok ez idő alatt a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es és 14F jelű járatoknál a Vénusz utcai, a 14-es és a 900-as járatok esetében a Csónak utcai és a Vénusz utcai megállóhely maradt ki. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk itt a Best FM-en, egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon-nagyon kellemes, szép hétfő délelőttöt kívánok. Én remélem mindenkinek sikerült az elmúlt négy napban a hosszú hétvégén töltekezni testileg és lelkileg. Sokan szokták azt mondani, hogy ahelyett ide az augusztus 20-ai hétvége után már véget is ér a nyár, de azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy az augusztus az 31 napos, és most még csak 24-e van. Fontos, hogy ma a bertalanokat köszönhetjük fel, hamarosan róluk is szó lesz.

mondhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Augusztus 24-e van, ne felejtsük el, hogy ma a Bertalanokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ez egy férfi név, arámi, görög eredetű. Az a jelentése, hogy Ptolemaiosz fia, és hát több rokon neve is van, a Barta, a Bartal, a Bartó, vagy éppen a Bartos. A Bertalanok csak és kizárólag ezen a napon, augusztus 24-én tarthatják a névnapjukat, nincs erre több dátum a magyar kalendáriumban. Vannak híres bertalanjaink, Szent Bertalan apostol, például Bicskei Bertalan válogatott labdarúgó, szövetségi kapitány, vagy Farkas Bertalan, ugye, a magyar űrhajós. Holnap a Lajosokat és a Patriciákat köszönhetjük fel.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: kutyák és a víz, ezért hát ezt a témát járjuk körül Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, aki elmondta, hogy a kutyák legnagyobb többsége, aki hát normál kutya felépítésű, tud úszni, de természetesen egy-egy trauma, hogyha éri a kutyát, megijed, megsüllyed, történik valami, akkor az benne maradhat a négy lábúakba, és ezt a feszültséget, ha valaki szeretné vízhez szoktatni a kutyát, akkor bizony oldani kell. Na, hát ma is vízre szállunk Maglóczky Tiborral és a kutyákkal. Nagyon sok videó van arról, meg hát Bodzánál is tapasztalom ezt, hogyha beleállok a vízbe, amit érdig ér, fogom a kezembe a kutyát, még a vízhez hozzá se ér, de már levegőbe úszik egyébként. Tehát mind, nagyon sok kutya csinálja ezt, tehát full ösztönös
1: az
0: ez ösztön, a dolog.
1: Minden kutya tud úszni, mert ahogy mondtad, hogy ez ösztönösen bennük van, tehát a lábtempó az megvan. Hogyha vízben van, és nem ér le a lába szilárd talajra, akkor elkezd tempózni, és akkor úszik.
0: Igen, igen. Kimegyünk egy kutyastrandra, és egy kicsit nézelődünk, akkor azért nagyon sokféle kutyát és gazdit is látunk, és ugye mindig visszakanyarodunk szerintem ahhoz, hogy ugye a gazdi és a kutya közötti kapcsolat nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy hogyan viselkedik a kutya. Tehát sokszor láttam olyat kutyastrandon, hogy golden retrieveres gazdák egy pohár borral a kezükben ücsörögnek a napernyő alatt, a kutyák meg folyamatosan beugranak a vízbe, meg ki, tök jól el vannak. Tehát, hogy így lefárasztják magukat. Viszont láttam olyat is, hogy egy kis mopszot úszó gumiba tettek bele, de olyat, aminek volt alja, és azzal tologatták a vizen. Na most például erre neked mi a véleményed? Tehát, hogy így ez jó pofa, vagy tök hülyeség?
1: Hát ugye a mopsz már nem egy ideális felépítésű kutya, és mondjuk rá is mondják, hogy nem tud úszni. Erre mondtam például, hogy nincsen saját tapasztalatom, tehát elvileg, mint kutya tudna úszni, de mondjuk az a testfelépítés, és most a tenyésztőtől elnézést kérek, hogy esetleg valakinek ez érzékenyen érinti az egóját, mert nincsen saját tapasztalatom. Tehát egy normális felépítésű kutya tud úszni, most a mopsz egy kicsit rövidorrú, fejnehéz, tehát a normál kutya standardtől kicsit eltér, nyilván ezért szeretik sokan. Viszont akkor feláldozzák az úszás tudását, de lehet, hogy vannak olyan mopszok egyébként, amik tudnak úszni, lehet, hogy a többség tud is úszni, azért mondom, hogy ezzel saját tapasztalatom nincs. Ugye említettük a babakocsiban tolt rózsaszín ruhácskába öltöztet egy kutyát, kifestett karmokkal, stb. Most ez a úszógumiban tologatás, ez hasonló lehet. Tehát lehet, hogy tud úszni a kutya, lehet, hogy nem tud úszni a kutya. Most lehet, hogy gyerekek tologatták, vagy a gazdia tologatta.
0: Vagy azért tologatták tényleg, amit mondasz, hogy ugye ez a kutya fajta nem alkalmas testfelépítés szempontjából, de mégiscsak szerették volna, hogyha valahogy bemegy velük a vízbe. Tehát egyébként lehet, ez nekem eszembe se jutott, hogy még talán ez is lehetett.
1: Igen, vagy van ugye egy ilyen majom szeretet, egy ilyen kímélet, hogy nehogy elfáradjon a kiskutya, azért nem kell neked úszni, nem kell neked sétálni, majd mi viszünk. Tehát ez ugye a biológiai szükségletekkel azért ellen megy, tehát ez szembeszélnek minősül, mert igenis a kutya jó, hogyha mozog, jó, hogyha úszik, meg kell próbálni. Persze legyen biztonságban, mert lehet az, hogy beviszem, szépen a hasa alá, mellkasa alá nyúlok, lassan belengedem a vízbe, és akkor elkezdek hátrálni, hogyha elkezd úszni velem szemben, akkor ugye meg tudom dicsérni, lehet, hogy csak 5 métert úszik, megint megfogom, aztán megint belengedem egy kicsit, megint úszik 5 métert, tehát lehet szoktatni, le kell tesztelni. Jó? Viszont a folyóvizeknél nagyon oda kell figyelni, tehát sajnos volt már nem egy olyan kutya, amelyik belefulladt a vízbe, hát ugye erős sodrás el tudja kapni, ha nem olyan gyakorlott a kutya, bepánikol, gyorsan fogyasztja az energiát, nem tud kijönni, elviszi a sodrás, tehát sajnos fordultak elő ilyen balesetek is.
0: Akkor jobb az állóvíz, tó. Az a
1: igen,
0: biztos.
1: Igen, az egyértelműen. Igen. Én is azt javaslom. Illetve a jeget említettük.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha elkezd befagyni a tónak a felszíne, akkor én azt javaslom, hogy azért ne úsztassuk a kutyát. Tehát a jég az ugye balesetet okozhat.
0: Ja, hogy vág is,
1: ha
0: ugye?
1: A jég, az vág is, igen, hogyha a kutya nagy lendülettel megy, elvágja a lábát, lehet, hogy ott nem is veszük észre.
0: Igen.
1: Azért sérülhet akár egy ütőér is, és azzal szembesülünk, hogy amikor kijön a partra, akkor ömlik a kutyából a vér. Ja. Tehát a jég az veszélyes.
0: Aztán, hogy milyen terápiás céllal lehet mondjuk úsztatni a kutyákat, és mi a helyzet a mentő mellénnyel, legközelebb ezzel folytatjuk Maglóczky Tibor kutyatrénerrel.

Augusztus 24-e van, ma a Bertalanok, a Jonatánok, az Alízok és az Alíciák ünneplik névnapjukat. Ez az év 236. napja, ami azt jelenti, hogy bizony ebből az évből a Gergely naptár szerint már csak 29 nap van hátra. 1991 óta a mai nap az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe, és na nézzük a kalendáriumban, hogy milyen események köthetőek augusztus 24-éhez. Időszámításunk szerint 79-ben ezen a napon tört ki a Vezúv, és el is pusztította Pompej városát. Hát egyetemista koromban volt szerencsém Pompejt meglátogatni, végig rázogatja az embert a hideg, ahogy tulajdonképpen a Vezúv, mondjuk azt, konzerválta a várost. 1572-ben Szent Bertalan éjszakája történt meg Párizsban, augusztus 23-áról. 24-ére virradó éjszakán ugyanis Medici Katalin francia királyné, anyakirályné utasítására legyilkolták a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. 1842-ben József Nádor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 1931-ben Károly Gyula miniszterelnök kormányt alakított rá 50 évre, Mark David Chapman 20 év börtönbüntetésre ítélték John Lennon meggyilkolásáért. 1988-ban megszületett az első magyar lombik bébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 89-ben bemutatták az első James Bond filmet, a Magányos ügynököt Magyarországon. 1991-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta függetlenségét. 1995-ben pedig megindult a Microsoft Network internetes szolgáltatás. 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazták a bolygó fogalom új definícióját. Ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygók köréből, és törpe bolygónak minősítették át. Egyébként 2012-ben Csávoly településen megmérték az év legmagasabb hőmérséklet értékét. Ekkor 40,4 fokot mutattak a hőmérők, jó meleg volt. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. 1759-ben ezen a napon született Wilberforce, angol politikus, filantróp, a rabszolgakereskedelmet ellenző mozgalom vezetője. 1810-ben Rudolf Kner, osztrák zoológus, ichtiológus, megszületett 1886-ban Haják Károly, magyar hegedűművész, zeneszerző. 1901-ben Gertler Viktor, magyar filmrendező, főiskolai tanár, aki Kossuth díjat is kapott. 1902-ben született Frenan Brüdel, az egyik legjelentősebb 20. századi francia történész. 1903-ban Zatureczky Ede, magyar hegedűművész, 11-ben Barna Viktor, 22-szeres világbajnok, magyar asztali teniszező. 22-szeres döbbenet, nem? 29-ben született Yasser Arafat, a békenobedélyes palesztin politológus, az politikus, a PFS elnöke. 2004-ben hunyt el. 29-es szintúgy Moldován Stefánia, a Liszt Ferenc díjas magyar opera énekesnő. 42-ben ezen a napon született Széles Anna, magyar színésznő. 47-ben Coelho, a brazil író. 48-ban Jean-Michel Jarre, a francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész, járt Magyarországon is már. 51-ben született Orson Scott Card, amerikai író. 52-ben Pap Rita, magyar popénekesnő, szövegíró, koreográfus, táncos. Hogy eltűnt már mostanában, nem? 58-ban született Steve Gordon Gutenberg, amerikai színész. 61-ben Fülöp Tibor, magyar festőművész. Nagy Pál Gábor, magyar színész, rendező, 74-es. Balázs Péter, magyar zenész, basszusgitáros, 80-ban született rá 2 évre. Telekes Péter, magyar színész. És végül ma van a születésnapja Alan Walkernek, a norvég zenei producernek, aki 1997-ben született, augusztus 24-én.

Moziba megyünk, mindig csütörtökön jönnek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Természetesen ez most is így lesz, debütál majd az Akik igazán számítanak című francia vígjáték, a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm, a Kutya csillagkép című amerikai sci-fi, aztán jön a Nyolc lábú követők című angol horror, a Ted és a csodalámpa, valamint a Túlélés című dél-koreai filmdráma is. Na akkor röviden mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Egyébként ez a nap lesz az, amikor augusztusban utoljára jönnek újdonságok. Következő premier dátum bizony az már szeptemberre esik majd. Akik igazán számítanak, ezzel a címmel debütál 16 éven felüli egy francia vígjáték. A 30-as éveiben járó magának való férfi, Jean, a külvilágtól elzárkózva él. Egy nap váratlanul megismerkedik Rózzal, a három gyermekes életörömmel teli anyával. A nőből sugárzó természetes derű, a nyitottság fokozatosan áttöri a férfi maga köré növesztett páncélját. A két ember között tehát egy váratlan, erős kapcsolat alakul ki, amely mindkettejük életét teljesen új úton indítja el. Erről szól az, Akik igazán számítanak. Debütál a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm is. Kérem szépen, a húzó név ebben a filmben nem akármilyen. Chris Evans, de ha nem lenne elég, akkor ott van benne Anya Taylor-Joy, Salma Hayek és még John Malkovich is. Édesanyjuk halála után Joan és testvérei egy rejtélyes vulkánkitörés jóslatától vezérelve kötelességüknek érzik a föld megtisztítását. Radikális csoportjuk eltérít egy elbűvölő jótékonysági gálát, és három valószínűtlenül túszt ejt egy áldozati rituáléra. A hősüket, a filmsztár Mike Tylert, gonosztevőjüket, a pragmatikus hideg milliárdos Ben Bracken, és a szerelmüket, egy szerencsétlen előadó művészt, Katie-t. Ahogy az éjszaka káoszba fordul, egyszerre kezdődik egy belső utazás és egy külső kaland, ahol elmosódik a határvonal a teljesítmény és a hit, valamint a megváltás és az áldozatvállalás között. Különleges a téma, jó a szereposztás, jó lehet a film, és Kiválasztottak a címe. Kutya csillagkép, ezzel a címmel jön egy amerikai sci-fi, ami hát kérem szépen arról híres többek között, hogy Ridley Scott a rendezője, tehát erre a filmre mindenféleképpen oda kell figyelni, és hát Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin a húzó nevek. Ridley Scott egy nagyon izgalmas, nagyszabású thrillerrel tér vissza most a mozikba. A sztori egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, az emberség viszont döntés kérdése. Hig, a fiatal pilóta és képzett túlélő, Blengley jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen poszt-apokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja a férfit, ő hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. A Peter Heller letaglózó azonos című könyv sikere nyomán készült filmben kiderül, hogy a túlélésről azért sokaknak egészen más az elképzelése. Jön a Nyolc lábú követők című angol horrorfilm is, Christopher Smith rendezése. Egy új hotel nyílik egy paradicsomi szigete. A vezetőség influencereket hív a nagyreményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hadatámad rájuk, amik kommentelni vagy sztorizni biztosan nem fognak, de azért szívesen követnek mindenkit. Erről szól a film. Érkezik a gyerekeknek a Ted és a csodalámpa, ez egy spanyol kalandfilm, és hát természetesen 6 évesek fölötti korosztályt célozzák meg, és debütál a túlélés is, ez egy 16-os karikával érkező dél-koreai filmdráma, ami a háború után játszódik, amikor is ökológiailag lerombolt Egyesült Koreában az omegáknak nevezett, mutálódott kitaszítottakat olcsó munkaerőként hasznosítják. Az egyik kölyük Mia kihasználja, hogy egy társa halála után a fogvatartói nem figyelnek és megszökik. A fiatal kormánytisztviselő és az Omega nyomába ered, de napról napra egyre jobban kételkedik abban, hogy az állami ideológia igaz-e vagy sem, és hát azt sem tudja, hogy jó oldalon áll-e. Szóval egy ilyen sci-fi, egy szerintem sci-fi az, ami érkezik a hazai mozikba, bár filmdrámának mondják, szóval legyen akkor egy ilyen filmdrámás sci-fi. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki moziba megy.

0: úgyhogy emlékszel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyíregyházi díjazottak az államalapítás ünnepén. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást. Egyre többen mobilnetezünk külföldön. Kis Dániel vagyok. Több nyíregyházi kötődésű szakember is elismerést vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint Komáromi István pedagógus, kutatótanár a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át, míg Juhász Erika népdalénekest

0: a programot a Rotary Klub Nyírségegyesület szervezésében. A kacsaúsztatás mellett több kísérő programmal ismerták a családokat. Ezek középpontjában a közlekedés biztonság állt. A gyermekek többek között rendőrautóba és rendőrmotorra ülhettek. A hatóság kitelepült munkatársainál pedig közlekedés biztonsági, kreszhez kapcsolódó próbákon is tesztelhették tudásukat, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A befolyt összegből kreszparkokat hoznának létre, ahol a gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a közlekedés legfontosabb szabályait. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabájt volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Hát, amióta van az Avatar című film, azóta el tudjuk képzelni, hogy a növények kapcsolatban vannak egymással. Most a debreceni kutatók arról cikkeztek, hogy a növényeknek van emlékezete is. Mindjárt mondom a részleteket.

A folytatásban egy elképesztő kutatási eredményről fogok beszámolni. Emlékeznek a növények. A növények memóriájának molekuláris hátterét vizsgálta a Debreceni Egyetem, még Agrárgeomikai és Biotechnológiai Központ kutató csoportja, az Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés keretében. A kutatás eredményeiről most számoltak be. A növények reagálnak a környezetből származó stressz hatásokra és információkra. Nos, évtizedeken keresztül vitatott téma volt, a legújabb bizonyítékok azonban alátámasztják a növényi intelligencia sajátos típusán. A növények helyválasztása ugyan nem képesek, az őket érő környezeti hatásoktól sem tudnak elmenekülni, de a túlélésük érdekében szükséges, hogy a környezetből származó stressz hatásokra és információkra reagáljanak. Az epigenetikai memória lehetővé teszi, hogy a növények költséghatékonyan optimalizálják erőforrásaikat, és maximalizálják az alkalmasságokat a folyton változó környezetben, illetve hogy precíz válaszokat adjanak a többszörös környezeti igénybevételre. Ezt mondta a hírek.unidep.hu-nak Dobránszky Judit tudományos tanácsadó. Hozzátette, hogy a kutatók vizsgálatai szerint a növények komplex molekuláris hálózatokat fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy tanuljanak, kommunikáljanak egymással és a környezetükkel, az őket érő ingerek függvényében döntéseket hozzanak, és ha kell, módosítsák a viselkedésüket. A nemzetközi kutatócsoport tudományos eredményeit már több szakmai labban is megjelentették szerte a világban, és a tanulmányban a kutatók értékelték azokat az epigenetikai módosulásokat, amelyek részt vesznek a rövid és a hosszú távú növényi memória működésében. A nemzetközi kutatócsoport tanulmánya feltárja a növényi memória szerepét a rövid távú környezethez való alkalmazkodásban, valamint az adaptációs és evolúciós folyamatokban. Tisztálva tár, legalábbis nekem ez jutott erről eszembe.

Augusztus 24-e van, és ezen a napon született Kairóban, Jeruzsálemben 1929-ben Yasser Arafat, a palesztin vezető politikus, aki 1996-tól tulajdonképpen haláláig a palesztin autonóm hatóság elnöke, a palesztínai felszabadítási szervezet, a PFS vezetője és a Fatah alapítója volt. 1994-ben Simon Peres és Yitzhak Rabin volt izraeli kormányfőkkel együtt Nobel-békedíjat kapott. Nevéhez két intifáda, az izraeli megszállás elleni palesztin népfelkelés fűződik. Az első intifáda 87-től 93-ig tartott, a második pedig 2000-től 2005-ig, és a Sharm-el-Sheikhi megállapodás jelentette a végét. Diplomájának megszerzése után Kuwaitban talált munkát, később saját céget hozott létre. Az 50-es évek végén 57-ben vagy 59-ben vitatott, megalapította a Fatah palesztin nemzeti mozgalmat, amely egy független palesztin állam megalapítását tűzte ki célul. A Fatah első 64-ben végrehajtott fegyveres akciója sikertelennek bizonyult. Ahhoz azonban bizonyosan hozzájárult, hogy az 1967-es hatnapos háborút követően Izrael figyelme a környező arab államokról a palesztin szervezetek felé irányult. 69. február 3-án a palesztin nemzeti kongresszus az 1964-ben alapított palesztin mozgalmakat egyesíteni kívánó palesztínai felszabadítási szervezet elnökévé választotta. Yasser Arafat ezen a napon született 1929-ben, de a politikus 2004-ben november 11-én Párizsban elhunyt, de mivel ma lenne a születésnapja, tőle származik a nap gondolata, a Nobel békedíjas ezt mondta: karddal jöttem és olajággal, ne engedjék, hogy az olajág kiessen a kezemből.

0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.

Londonba utazunk, az elmúlt napokban is ezt tettük, elárultam itt a kilométerkőben, hogy hogyan is alakult ki London, és hát különféle tematikák alapján próbáltuk ezt a hatalmas várost valahogyan megfejteni. Ma London titkai jönnek nálunk, és hát megpróbáljuk London hangulatát is valahogyan visszaadni. Ha Londonra gondolunk, ugye akkor legtöbben a Big Benre, a piros emeletes buszokra, a Buckingham palotára asszociálunk, de a brit főváros igazi varázsát sokszor nem a jól ismert látványosságok adják, hanem azok a titkok és hangulatok, amelyek a város minden szegletében bizony-bizony ott lappanganak. Elég csak a rejtett sikátorokra és piacokra gondolni. A Camden Market például a város alternatív szívének számít, ahol a punk és a rock kultúra találkozik a különleges street food kínálattal és a kreatív kézműves árusokkal. A Portobello Road már egészen más világot tár elénk. Itt régiségek, antik könyvek, porcelánok és különleges kincsek között sétálhatunk. A Covent Garden pedig egyszerre művészeti központ és vásári forgatag, ahol utcazenészek és színházi előadók gondoskodnak a hangulatról. A város életét és arculatát a Temze határozza meg, amely évszázadok óta London ütőere. Partjain sorakoznak a híres hidak, köztük a Tower Bridge, amely a viktoriánus mérnöki tudás szimbóluma, és ott a London Bridge, amely legendás mondókák, hát tulajdonképpen kiinduló pontja. A folyó nem csak közlekedési útvonal, hanem kulturális és történelmi kapocs is a város múltja és jelene között. London ugyanakkor a titkok városa is. A 19. század végén a világ figyelmét a hírhedt sorozatgyilkos hasfelmetsző Jack borzolta, akinek kiléte egyébként mindmáig rejtély. A londoni ködös utcák és a sikátorok sok legendát őriznek, amelyek szinte kísérteties hangulatot adnak a városnak. A pezsgő metropoliszban mégis ott találjuk a nyugalom szigeteit, a hatalmas zöld parkokat. A Hyde Park a szabadtéri koncertek és piknikek helyszíne. A St. James Park a királyi palota közvetlen szomszédságában kínál pihentető sétákat, míg a Kew Gardens a világ egyik leggazdagabb botanikai gyűjteményével várja a látogatókat. Ezek a zöld terek egyszerre biztosítanak friss levegőt, kikapcsolódást és persze inspirációt. London titkai és hangulatai abban rejlenek, hogy a város egyszerre tradicionális és modern, nyüzsgő és elmélyült. Ezért is vonza folyamatosan a turistákat, a művészeket, az írókat, a zenészeket. Mindenki találhat benne valami sajátos élményt, legyen az egy eldugott könyvesbolt, egy esti séta a Temze partján, vagy egy különleges fogás egy multikulturális étteremben. London tehát nem csupán egy főváros, hanem egy élményváros, ahol minden sarkon újabb és újabb titkok várnak felfedezésre.

Szenni Hajni vagyok, és már is elárulom, hogy milyen is lesz az idő holnap Magyarországon. Hát kérem szépen, kedden országszerte meleg nyárias időre számíthatunk. A hőmérséklet többfelé ismét megközelítheti, vagy el is érheti a 30 fokot. A jelenlegi számítások szerint a nappali maximumok általában 27 és 30 fok között alakulnak. A déli és a keleti ország részben ennél kisebb, melegebb is lehet az idő. Holnap a nap nagy részében változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Helyenként, főként a délutáni órákban kialakulhatnak záporok, zivatarok, de egyelőre nem látszik országos egész napos eső. Holnap hajnalban 15-20, délután tehát 27-30 fok lesz, és valószínűleg gyenge mérsékelt lesz a légmozgás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz szakmafest. Felmérték a fehér gólya állományt. Folytatódik a nők reflektorfényben előadás sorozat. Kis Dániel vagyok. Idén is megrendezik a szakmafestet. Már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei az őrkerületükben nem csak az aktív

0: 5 utód is kirepülhetett. Folytatódik a Női Nagyságok a Magyar Történelemben, Nők Reflektorfényben előadássorozat. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár programjának következő alkalmát szeptember 23-án tartják. Az előadás fókuszában ezúttal Edith Éva Éger áll. Az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz. Közreműködik Komjáti Melinda a zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Az esemény ingyenes, további részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Legközelebb majd egy óra múlva, tehát egy órakor jönnek friss hírek. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Lehet, hogy sokan ma éppen cukkinit választottak. Hamarosan ez lesz az alapanyagunk, Friedrich Antal séffel is.

Amikor könyvek megsemmisítéséről, égetéséről esik szó, akkor azt gondolom, hogy a történelem sötét oldala bukkan elő az emlékezetünkben. Most más szemszögből, de szintén könyv ritkaságokról lesz szó, amelyeket megsemmisíthet az Amazon, azért, hogy fejlessze az AI-t. Mi történik, ha egyes AI cégekhez könyvek kerülnek? Most úgy tűnik, előbb megveszik, aztán szétszedik, beszkennelik őket, végül pedig mehetnek a kukába. Egy most megjelent riport szerint az Amazon is hasonlóan járhat el. A cég válaszában egy szó sem esik a mesterséges intelligenciáról, de szolgáltatások fejlesztéséről igen. Nos, az AI cégek nagy számban vásárolnak fel manapság régi könyveket, majd miután kimásolták belőlük a tartalmat, egyszerűen kidobják őket. A megjelent cikkek szerint az Anthropic például hidraulikus vágógéppel szedte ki a megvásárolt könyvek lapjait, amiket aztán ipari szkennerekkel digitalizáltak. Nem az Anthropic az egyetlen AI cég, amely ilyen módszerekkel próbálja fejleszteni a mesterséges intelligenciát. Állítólag az Amazon is hasonlóan járhat el. A 404 média csapata egy ritka könyvbe rejtett AirTag, vagyis egy nyomkövető eszköz segítségével. Egészen az Amazon egy olyan Las Vegas-i létesítményéig követte a példányt, ahol az AI fejlesztésével foglalkoznak. Az Ártechnika cikkében arról olvashatunk, hogy az ott dolgozó csapat feladata állítólag az, hogy szétszedjék a könyveket és beszkeneljék a tartalmukat. A munkájukat ráadásul nem is próbálták különösebben leplezni. A raktár ajtaján ugyanis egy T-rexet ábrázoló logó szerepel, ami éppen könyveket falt fel. Az Amazon, a 404 média és az Ártechnika megkeresésére is ugyanazzal a nyilatkozattal válaszolt, amelyben egy szó sem esik mesterséges intelligenciáról. Az Amazon kereskedelmi csatornákon keresztül vásárol könyveket, hogy elősegítse az ügyfelei által használt termékek és szolgáltatások fejlesztését, tökéletesítését, ezt írta a vállalat nyilatkozatában. Az Ártechnika szerint az Amazon olyan AI modellek fejlesztésén dolgozik, amiknek rengeteg egyedi adatra van szükségük ahhoz, hogy versenyben maradjanak a Google-lel, az OpenAI-jal, vagy éppen a már említett Anthropic-kal. A vállalatok nyilvánvalóan igyekeznek titokban tartani egymás előtt, hogy mondjuk így mivel táplálják az AI modelleket. Ha feltételezések igazak, akkor az Amazon előnyhöz juthat ebben a versenyben, ha valóban olyan ritka szövegeket használ a fejlesztéshez, amihez nehéz hozzáférni. Pláne úgy, hogy az Anthropic és az xAI is nyilvánosan kijelentette, írja a vmn.hu, hogy nem használ ritka vagy antik könyveket ilyen célokra. A 404 média szerint az Amazon létesítményében dolgozó online fórumokon folytatott beszélgetéseiből az derült ki, hogy egy ideig úgy tűnt bezár a bazár, ugyanis kifogytak a készletek, nem volt több könyv. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy továbbra is nagy tételben szállíthatják oda a könyveket, amiket a csapat feltételezhetően szisztematikusan megsemmisít. Az Amazon dolgozói ezeken a fórumokon arról is beszélgettek, írja a VMN, hogy szerintük ez a munka jó lehetőség azoknak, akiket nem zavar a monotonitás, a rugalmas munkaidőt is szeretik. Az Ártechnika pedig azt írta, hogy az AI cégek által felvásárolt könyvek nem feltétlenül a legértékesebb kiadványok. Nem nagyra becsült írók első kiadásait küldik a darálóba a szkennelés után, hanem régi, olcsó köteteket vásárolnak fel, amik sosem voltak igazán felkapottak, amikből nem nyomtattak milliós darabszámot. Ezeknek a műveknek azonban ettől még lehet történelmi, szellemi és érzelmi értékük is, amit az AI cégek figyelmen kívül hagynak, nyilatkozta a 404 médiának az a könyvkereskedő, aki elrejtette a könyvben az AirTag-et. Szerinte az AI cégeket mindez nem érdekli, ők csak tartalmat akarnak, egy rakás szót, ami egymás után következik. A kérdés vajon az, jól működő biznisze a könyvkereskedők és a cégek között, mondjuk ez az új technológia, és hova fut ez majd ki? Kíváncsi vagyok, vagy lehet, hogy nem.

0: szúnyozni.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: A cukkini szerintem azért nagy tételbe fogadnék rá, hogy nem gyümölcs, hanem tökféle. De az is lehet, hogy Friedrich Antalséf azt fogja mondani, hogy nem az gyümölcs. Szia, Anti! Mi a helyzet?
1: Ja, hajni! Köszöntöm a hallgatókat is. Maradunk a zöldségnél, tehát ez abszolút mértékben. Tehát a cukkini, a zöldség. Nem is variáljuk ezt a abszolút mértékben, ez teljesen jó. A 20. század körül kerül be a köztudatba, addig csak nem esítgettük, de ez egy újfajta zöldség számunkra. Aztán vannak különböző fajtái, persze ez ettől függetlenül, de Olaszországnak köszönhetjük a cukkinét. Ott is nagy divatja van a cukkininek. Imádják különböző módon elkészíteni. Van csak a simán legrillezett cukkini olívaolajba, fűszerekkel, mint előételt, ennyi, és már tálalják is, és nagyon finomak. Itt a cukkini, maga a cukkini adja az ízt. Nagyon sokféle cukkinivel találkoztam már, a sötét zöld, világos zöld, sárga, még a formáikban is változik. Különböző, amikor voltunk versenyeken, vagy szakács versenyre készültem, voltak kimondott ilyen mini cukkinik, és mini cukkinivel és különböző variációk, hogy akkor egy kicsit nehezítsük a munkánkat, és akkor ilyenekkel lehetett variálni az ételek dekorációját, meg nagyon szépen.
0: De az azért volt mini cukkini, mert hogy nem hagytátok, hogy megnőjön, úgy lett leszedve. Nem ilyen fajta.
1: Aha, értem. Persze. Nem, rengeteg féle van, amit elképzelhetetlen mennyiségű variáció van a cukkinikben. A cukkiniből sokféle dolgot már meséltem, de most például maradok a görög, vagy az ilyen mediterrán vonulatnál, és egy fetával töltött cukkini, az általad termelt rengeteg paradicsomból készült paradicsom szószban lehet elkészíteni. Úgyhogy ez egy jó. Itt például közepes méretű, vagy egy picit nagyobb cukkini kell, feta sajt kell hozzá, petrezselyen, fokhagyma, olívaolaj, egy kis mediterrán fűszerek, és ha lehet, passzírozott paradicsom. Az elkészítés az, amikor a kettévágott, hosszába kettévágjuk a cukkiniket, kikaparjuk a belsejüket, és a kikapart belsejét nem dobjuk ki, félretesszük, és a tölteléket csinálunk, egy fetasajtot villával összetörjük, hozzávágjuk a petrezselyemet, a fokhagymát, ehhez rakjuk vissza a kikapart cukkinit, és az egészet összekeverjük, fűszerezzük oregánóval, sóval, borssal, és megtöltjük ezt a felezett cukkiniket, egy hőállottába berakjuk, vagy jémeiba, vagy tepsibe, vagy bármibe, és a passzírozott paradicsomot öntünk ebbe az edénybe, és ebbe ültetjük, vagy fektetjük bele a cukkineket, és ilyen 20-30 perc alatt egy 180 fokos sütőben készre pároljuk, sütjük. A párolást azért mondom, mert ez olyan magas a víztartalma, hogy saját maga termeli ki azt a párát, amire neki szüksége van, és ha lehet, akkor aranybarnára sütjük az egészet. Ez egy teljesen vega, friss kenyérrel, nagyon finom kis üvegétel, úgyhogy abszolút.
0: Az a kérdésem, hogy le fog puhulni teljesen a cukkini, tehát hogy ott abban a saját levébe, ugye?
1: Persze, természetesen.
0: Na, hát így akkor Antis év.
1: Így nekem.
0: Így, én mindig hiszek neked, bármit mondasz el, hiszem.
1: Köszönöm szépen.
0: Ja, Antis év, az amatőr oldalon ott lesz a recept, a fotók, aztán nem tudom, hogy lehet mellékelem alá, amit én csináltam, vagy inkább nem. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Manapság azért, aki tagadja, hogy van klímaváltozás, ez szerintem hát idézőjelben nem ezen a bolygón él. Azt gondolom, hogy most már tényleg a mindennapjaink részévé vált az, hogy érezzük, valami nagyon megváltozott. És hát az egészséges élet alapfeltétele nyilvánvalóan többek között az egészséges bolygó. Az emberi egészség és jólét elválaszthatatlan, ugyanis a természeti környezettől és annak függvénye is. A tudósok évtizedek óta próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a környezet károsítással az ember saját maga alatt vágja a fát. A klímaváltozás egyre égetőbb ökológiai, politikai és társadalmi krízis egyszerre. Az emberközpontú világnézetek, amelyek a Föld végletekig való kizsákmányolását hirdetik, és nem akarják észrevenni a már mindennapjainkban is nyilvánvaló jelet a negatív irányú változásoknak, valójában nem a bolygónk pusztulásával fenyegetnek. A Föld ugyanis emberek nélkül is nyilván képes lenne létezni, túlélni, sőt, valószínűleg, ha nem lennénk, regenerálódna is. Az emberek viszont nyilvánvalóan az életterüket, hogyha tönkre teszik, megfosztják magukat a víztől, az egészséges levegőtől, akkor jöhet a baj. Tehát bármennyire is nem akarjuk észrevenni, gyökeres változások nélkül az emberiség, kimondhatjuk, a vesztébe rohan. Éppen ezért nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy a klímaváltozás milyen egészségügyi károsítással jár az emberre nézve. És hát elmondhatjuk, hogy ami néhány évtizede tulajdonképpen még csak ilyen ijesztő jóslatnak tűnt, ma már érezzük a saját bőrünkön. A következő generációk pedig sokkal jobban fognak ettől szenvedni. Olyan nyilvánvaló jelek mellett, mint a hőség, az asszály, a hurrikán, számos egyéb jelenség is zajlik, amelyek nem ennyire látványosak, de nagyon befolyásolják az egészségünket. A Lancet visszaszámlálás egy nemzetközi összefogással folytatott kutatás alapján készült jelentés, ami a klímaváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásait elemzi. Ezt meg lehet most találni a neten. Nos, az éghajlatváltozás közvetett hatásai a fertőző betegségek számának növekedésében, új kórokozók megjelenésében, a légszennyezettség fokozódásában, a növekvő pollenterhelésben, paraziták és idegenhonos növényfajok elterjedésében és pszichés betegségekben nyilvánulnak meg. A Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége arra mutatott rá, hogy az időjárással összefüggő természeti katasztrófák száma a 90-es évek óta minden évtizedben 35%-kal emelkedett. Kiemelve, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportok azok az országok, térségek, amelyeket a természeti katasztrófák a leginkább sújtanak, nem kapnak elegendő részesedést azokból a pénzügyi alapokból, amelyeket az emberiség a klímaváltozás ellensúlyozására fordít. Nos, nyilván a légszennyezés a klímaváltozás következményei közé tartozik, és ez az, ami az emberi szervezetre talán a legnagyobb negatív hatással van. A légszennyező anyagok növelik a szív- és érrendszeri, a daganatos, a légúti, az allergiás betegségek kockázatát is. Az emelkedő hőmérséklet, a fokozódó szárazság, az évszakok eltérései miatt a növények pollenszórása is változik. Egyre több pollen termelnek, másrészt a pollen szezon hamarabb kezdődik és később ér véget, tehát kitulódik, és a virágporszemcsékben nagyobb mennyiségben vannak jelen az allergén fehérjek, emiatt egyre több az allergiás beteg. A globális felmelegedés kedvez a kórokozóknak, a paraziták terjedésének. A megtelepedésük olyan területeken is előfordul, ahol korábban ezt nem is lehetett volna feltételezni sem. A kullancsok elszaporodásával egyre gyakoribbá válik az általuk terjesztett betegség is. Illetve új, behurcolt kullancsfajok is megjelennek, ideális feltételeket találva például Magyarországon. A klímaváltozás következtében ma már hazánkban is él olyan szúnyogfaj, ugye az ázsiai tigrisszúnyog, amely terjesztője lehet többek között a nyugatnílusi, a sárga, vagy éppen a zikalász kórokozójának. Egyre több embert visel meg pszichésen is a klímaváltozás, a környezetpusztítás, azokon a nyilvánvaló lelki tüneteken túl, amikkel a természeti katasztrófák túlélőinek szembe kell nézni. A gazdasági károk okozta anyagi problémák is mentálisan viselik meg az érintetteket. Még ha a fejlett országok jóléti társadalmai kevesebbet is érzékelnek a klímaválságból, annak hatásai mára, mert a mindennapjainkban is jelen vannak, a saját bőrünkön érezhetjük, a fenyegetettség érzése pedig sokaknál depressziót okoz.

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

Amióta vannak klímaberendezések, azóta nyilván van lehetőségünk arra is, hogy lehűljünk itt Magyarországon, és hát sok helyen ugye az elmúlt időszakban a klíma ezerrel pörgött. Katarban nyáron viszont akár 46 fokig is felkúszhat a hőmérséklet. Ez már egy olyan hőmérséklet, ami a szabadban is, hát tulajdonképpen nagyon megviseli az emberi szervezetet, így Katarban a légkondicionálás bizony már a szabadban is bevetik. Van az a pont, amikor már nem elég behúzódni egy légkondicionált épületbe. Katarban ez szó szerint kell érteni. A perzselő nyári hőség miatt már az utcákon, parkokban és futópályákon is különleges hűtési megoldásokkal próbálják elviselhetőbbé tenni a környezetet. A közel-keleti országban nyaranta akár 46 fokos hőség is kialakulhat. Ilyenkor egy hosszabb séta, futás nyilván nem csak egyszerűen kellemetlen, hanem nagyon komoly terhelés a szervezet számára, tehát jöhet az ájulás, a rosszulét. Ezért több helyen olyan rendszereket alakítottak ki már Katarban, amelyek közvetlenül a járófelület közelébe juttatják be a hűtött levegőt. A cél, hogy a környezeti hőmérséklet nagyjából 26 és 28 fok között maradjon. A megoldást éttermek és üzletek környékén, sőt futballstadionokban is alkalmazzák. A rendszer több technológiát kombinál. A hűtés mellett a szigetelés, a párátlanítás és a levegő részbeni visszakeringetése is segít kordában tartani a hőséget. Katarban arra is rájöttek, hogy nem mindegy, milyen burkolaton közlekednek az emberek. Kísérleteznek olyan magas fényvisszaverő képességű bevonatokkal, amelyek jelentősen csökkenthetik az aszfalt felületi hőmérsékletét. Bizonyos esetekben akár 15-20 fokos különbséget is elérhetnek a hagyományos burkolatokhoz képest. Ez már nem az a kategória, amikor az ember mezítláb inkább meg sem próbál átkelni az úton. Nos, van egy Umán Senem nevezetű park, ahol már található egy olyan szabadtéri futópálya, amelyet teljes hosszában légkondicionált rendszerrel hűtenek. A megoldás különlegességét jól mutatja, hogy a Guinness rekordot is már bejegyezték hozzá. A katari példa ugyanakkor egyre fontosabb kérdést vet fel. Mi történik akkor, ha a szélsőséges hőség már nem néhány különösen forró napot jelent, hanem egyre gyakrabban válik a mindennapok részévé? A klímamodellek szerint a következő években világszerte tovább nőhet az átlag hőmérséklet. Katarban pedig már most olyan megoldásokkal kísérleteznek, amelyek máshol is egyre aktuálisabbá válhatnak. A kérdés az számomra, hogy ezek a légkondicionált sétányok, meg futballpályák, meg hát járdák és parkok milyen környezeti terhelést okoznak? Ez egy érdekes kérdés szerintem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még lehet jelentkezni az új életfa akcióra. Terelt útvonalon járnak egyes buszok. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Még egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az új életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában.

0: munkálatok miatt. Az arra közlekedő helyi járatok ez idő alatt a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es és 14F jelű járatoknál a Vénusz utcai, a 14-es és a 900-as járatok esetében a Csónak utcai és a Vénusz utcai megállóhely maradt ki. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 2 órakor is jönnek majd friss hírek itt a 103.9 Best FM-en. Kellemes szép napot kívánok a folytatásban is. Isten értesse a szülinaposokat, virtuális ölelés a bertalanoknak. Állítólag 2027-ben jöhet csak igazán a pökoli hőség, hogy milyennek az oka és hány fokos emelkedésről van szó. Természetesen el fogom árulni.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Az idei nyár is pusztítóan forró volt, viszont amit eddig évtizedekkel későbbre vártak, abból már jövőre ízelítőt kaphatunk. Jön a Super El Niño, amely brutális hőséget okozhat 2027-ben. A következő nyár tehát még messzinek tűnhet, de a friss előrejelzések meglehetősen nyugtalanító képet festenek. Egy szokatlanul erős El Niño már 2027-ben olyan magasra tolhatja a globális átlaghőmérsékletet, amire korábban csak jóval későbbre számítottak a kutatók, írja a Dívány. A Berkeley Earth klímakutatója Zeke Hausfather számításai szerint 95%-os esély lehet egy úgynevezett Super El Niño kialakulására. A jelenség önmagában is képes megemelni a Föld átlaghőmérsékletét, a már zajló klímaváltozással együtt pedig különösen erős hatást válthat ki. A becslések szerint 2027-ben a globális átlaghőmérséklet majdnem 2 fokkal lehet magasabb az iparosodás előtti szinthez képest, 1,67-1,85 Celsius fokról van szó. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert hasonló hőmérsékleti viszonyokra korábban csak 2040-re számítottak a szakemberek. Az El Niño során a csendes óceán egyenlítői térségének felszíni vize felmelegszik, és ez jelentős mennyiségű hőt juttat a légkörbe. A mostani esemény ráadásul már a korai szakaszában is szokatlanul melegnek számít. A szakértői számítások szerint a tengerfelszín hőmérséklete decemberre akár 4 fokkal is meghaladhatja az átlagot, ami új rekord lehet. Fontos ugyanakkor, hogy a 2040-es évekre jósolt hőmérséklet ideiglenes kiugró eseményként jelenhet már meg 2027-ben. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra évtizedeket ugrott volna előre a klímaváltozás. De itt vannak ezek az adatok, amik reméljük nem jönnek be, de hát azt mondják, hogy valószínűleg igen. Európa nem minden részét egyformán érinti egyébként a jelenség. Az előrejelzések szerint a kontinens északi területein szárazabb, délen pedig csapadékosabb időjárás alakulhat ki. Magyarország esetében a hatás közvetett lehet, de ettől még korán sem érdektelen. A szélsőségesebb időjárás egyik lehetséges következménye, hogy hosszabb aszályos időszakokat hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék válthatja fel jövőre. Ez egyszerre jelenthet vízhiányt, villámárvizeket és nagyobb terhelést a talaj számára. A pontos forgatókönyvet egyelőre nem lehet biztosan megjósolni. Az El Niño erőssége is változhat, a prognózisokat pedig folyamatosan frissítik.

0: Jön a Kalóriadó Palagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni!
0: No, ha valaki vegán étrendet folytat, és ugye mostanában sokat beszélünk róluk, akkor az azt jelenti, hogy semmit nem eszik, ami állati eredetű. Tehát magyarul nem eszik semmit, ami tejtermék, csak mondjuk növényi alapú italokat iszik, növényi alapú sajtot, túrót, stb., aminek hát az íze számomra eléggé kérdőjeles. Minden esetre, ha valaki így táplálkozik, akkor elmondható, hogy nagy esélye kálcium hiányos?
1: Hát igen, alapvetően ugye, ha vegetáriánus étrendot, főleg egy laktovegetáriánus étrendnél ritka a kálcium hiány, de vegán étrendben gyakori, hiszen a legjobb kálcium források a tejtermékek. Uh-huh. És még ugye gyakori lehet akkor is, hogyha valaki mondjuk egy tejfehérje allergia miatt nem fogyaszt.
0: Igen. Igen, mert mondjuk, ha valaki vegetáriánus lesz, elhagyja a húst, akkor szerintem sokkal több tejterméket eszik, mint akkor, amikor még evett húst, tehát hogy ott pedig valószínűleg megnő a kálcium a szervezetben, nem?
1: Igen, igen. Tehát, hogyha ha figyel arra tudatosan, hogy a tejtermékek által növelje a fehérje bevitelt, akkor ott simán meg lehet a megfelelő bevitel. Alapvetően egyébként az okostányér javaslata, hogyha napi fél liter tejet, vagy ennek megfelelő kálcium tartalmú tejterméket fogyasztunk, joghurtok, sajtok, túró által, akkor a kálciumot tudjuk megfelelő mennyiségben biztosítani a szervezetünk számára.
0: Egyébként olyan érdekes, amit mondasz, egyszer én azt hallottam, hogy valaki arról beszélt hosszasan, hogy teljesen felesleges a kálciumot például tablettába szedni, úgyse épül be a csontokba, az már, ami benne van, abból már csak lefele tudunk adni, de hogy nem lehet pótolni a kálciumot a csontokban, és nekem ez annyira furcsán hangzott, remélem nem igaz.
1: Nem, alapvetően azért a csontunk folyamatosan átépül, tehát hogy ez nem az van, hogy egyszer, olyan van, hogy nyilván mondjuk a csont tömegünk már feltétlenül nem fog változni, azért nem mondjuk másfél liter tejet isztunk meg egy nap alatt, de ott egy folyamatos változás van a szervezetünkben, tehát hogy a csontokat tekintve is, úgyhogy...
0: De nem csak lefele épül, Szandi, hanem tényleg a tejtermékekkel kálciummal tudom erősíteni a csontokat?
1: Igen, tehát például, hogyha valakinek ugye csontritkulása van, és ugye idősebbeknél ezért is javasolt a szűrővizsgálat a csontritkulás kapcsán, és hogyha azt látják, hogy ott nem megfelelő a csontállomány, akkor azért a kálciumbevitelt szokták növelni. Uh-huh. Illetve például ugye, ha kálcium, akkor a kólát megemlíteném, mert sokan azt gondolják, hogy a kólával az a legnagyobb baj, hogy cukros, és akkor ha zéró kólát iszunk, azzal nincsen baj. Ugye a kólával a foszforsav tartalom is nagy probléma, ugyanis a foszfor és a kálcium ellentétesen működik. Itt most arra kell gondolni, hogyha valaki nagyon-nagyon sok foszfort visz be, akkor az úgy löki ki picit a kálciumot a csontokból, és ezáltal tudja a fogazatunkat és a csontozatunkat károsan befolyásolni.
0: Na, befejeztem akkor, mert én zéró kólát szoktam mondani, abban nincs cukor. Most nyilván tudom, hogy nem örjöngenek a vitaminok egy zéró kólába, de azért nem gondoltam, hogy ilyen szinten kitol velem. Na hát akkor egy újabb dolog, ami kuka.
1: Egyébként... De itt azért jó, hogy pontos megemlíted, hogyha az, hogy alkalmanként iszol, az nem probléma, de hogy van olyan, akinek mondtam, tehát a napi két liter folyadék.
0: Tudod, mert rá lehet kapni. Tehát azt mondtam a férjemnek a múltkor, hogy nem veszünk. Mert ha veszünk, akkor nem iszunk vizet. Erre jöttem rá. Semmi mást, akkor kólát iszunk. Tök hülyeség.
1: Addiktív.
0: Igen, mert ott van, tudod, úgy megkívánod, vagy nem tudom. Ha nincs otthon, akkor milyen érdekes, hogy iszunk vizet, teát, gyümölcslevet, aszkorbinsavas vizet.
1: És nem hiányzik.
0: Na, és akkor, hát hiányzik egy pár napig, de utána elmúlik.
1: De ezt
0: igen, elengedjük ezt. Mennyi kálciumra van szükségünk naponta, mondjuk egy átlag embernek, mert ugye itt beszéltünk erről, a csontritkulásnál nyilván több, szerintem serdülőknél is több kell, mert nőnek, mint a gomba, tehát, hogy alapvetően
1: igen,
0: mi mondható el?
1: Igen, is kicsit több, de alapvetően ez az átlag 800-1200 mg, ami most szerintem senkinek nem mond semmit.
0: Nem.
1: De azért jó ez az okostányér ajánlás, ami kimondja, hogy fél liter tej, vagy ennek megfelelő kálcium tartalmú tejtermék, hogy ez mit jelent? Egy deciliter tej kálcium tartalmának nagyjából egy deci joghurt, 2-3 deka sajt tud megfelelni.
0: Miben van még kálcium a tejtermékek mellett?
1: Megtalálható bizonyos zöldségekben, például az ilyen zöld levelesekben, rukkolában, brokkoliban, az asszalt gyümölcsökben, olajos magvakban, ásványvizekben is.
0: Olajos magvak, én most így aláhúzom, sorkiemelővel ki is emelem, tehát most az elmúlt adásokban, szinte minden egyes adásban mondtad, és sokan nem veszik, mert jaj, akkor pattanásos lesz a bőröm, meg hízok tőle, meg nem tudom mi, de szerintem az egy maréknyi már egy csomó mindenre jó. Tehát az elmúlt adásokban tényleg mindig említetted.
1: Igen, pontosan kell. Egyébként, és én azt javasolnám még, hogy a sótlan változatot vegyünk, mert a sósból nagyon nehéz megállni, hogy egy marékkal legyünk, és csak még egy pozitív hatást említenék, a HDL, vagyis a jó koleszterin szintjét emeli meg. Ez saját tapasztalat is, tehát, hogy így, nem tudom, két vérvételem között nagyjából fél év telt el, és annyi változott, hogy szinte minden nap, de minden másnap ettem egy maréknyi olajos magvat, éppen mit, mogyorót, pekándiót, braziliadiót, mindig mást, és most már határérték felé sikerült tornoznom a HDL-t, ami nagyon jó, mert hogy tényleg alapvetően mindenkinek szinte alacsony szokott lenni.
0: Meg azt nagyon nehéz fölküzdeni egyébként, tehát én is azt vettem észre, rossz koleszterin talán könnyebb egy picit az étrenden lehúzni, mint a jó koleszterint fölrakni, nem?
1: Igen.
0: Én is így a laboroknál mindig ezt látom. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen olajos magról van szó, a lényeg, hogy változatos legyen és egy marék.
1: Hát igen, próbáljuk változatosan, mert akkor többféle zsírsavat tudunk bevinni valamelyikben, mondjuk nem tudom, a tök magban az egyik több, a dióban a másik, nyilván az egyik preferencia is meghatározó, tehát ha nem szeretjük a kesúdiót, akkor ne
0: tudjuk a
1: fordunkon. Igen, tehát hogy próbáljunk változatosan, színesen, de nyilván a saját igényeinket figyelembe véve.
0: Meg a pénztárcát, mert az ember bemegy egy szupermarketbe, le kell ülnie néha. Tehát a pisztáciát imádom, nem tudom, mikor ettem utoljára.
1: A tök mag ugyanolyan jó, bele tudjuk tenni a salátába is akár, tehát az által is színesebb, hogyha nem szeretjük, csak úgy nem tudom, 10 óraira esztegetni. A mogyoró is tök jó, most jön a téli időszak, úgyhogy lehet törni a mogyorót.
0: Ennyi.
1: Jó is tökéletes, tehát hogy nem kell azért pekándiót venni, csak ha valaki szereti egyébként a különlegesebb magokat, akkor érdemes akár így barangolni ott a boltnak azon részében, ami magokkal van tele, de a hagyományos jó páron beszerezhető magok pont ugyanolyan jól tudnak működni.
0: Én diákcsemegét szoktam venni, mert ahogy az vegyes, de kiveszem belőle a mazsolát. Hát mert ugye az cukros, de hogy tényleg ezek a vegyes mixek is szerintem tök jók.
1: Igen, azok is tök jók, és akkor egyszerre tudunk többféle dolgot megkóstolni.
0: Na így legyen. Szandi, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

aki kertesházban lakik, és hát van zöldség, gyümölcs, meg virágos kert, az tudja, hogy tulajdonképpen ez az a dolog, amit csak így abba lehet hagyni, de úgy érzi az ember, hogy soha sincs teljesen kész. Minden esetre augusztusban ugye virágzik még sokszor a kert, könnyű ugyanazzal a lendülettel folytatni ilyenkor a gondozást, mint mondjuk júniusban vagy júliusban. Sok évelő és felszáró növény növekedési ritmusa azonban ilyenkor már változni kezd, és bizonyos nyárelei rutinoknak lassan lejár az idejük. Nyilván az naptár önmagában nem döntő, az időjárás és az adott növény igénye mindig fontos. De azért van egy pár dolog, amivel már most érdemes óvatosabban bánni a kertben, írja az el.hu. A nyár vége nem jelenti a kerti munkák végét. A dália ilyenkor lehet a legszebb. Sok rózsa tovább virágzik. A dézsás növények pedig egy forró augusztusi napon továbbra is intenzív öntözést igényelhetnek. Közben azonban az évelők, fák, a cserjék egy része lassan már az őszre készül. Ezért már nem feltétlenül az intenzív növekedési öntözés a cél. A szakértők szerint több megszokott kerti rutint is érdemes újra gondolni már augusztus végén. Magyarországon természetesen az augusztusi meleg, az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt nem érdemes merev dátumokhoz ragaszkodni, az alapelvek azonban jól használhatóak. Az egyik, hogy ne tápoldatozzuk automatikusan az évelőket, illetve a cserjéket. Ne kezdjünk erős alakító metszésbe csak azért, mert rendezetlennek tűnik egy növény. Ne távolítsunk el automatikusan minden elnyílt virágot. Ne próbáljuk mindenáron smaragdzölden tartani ilyenkor már a gyepet, és ne vágjuk le azonnal az összes sárguló lombot. A sárga levél láttán ugye mindenki automatikusan nyúl az ollóért, évelő növényeknél azonban a virágzás után természetesen sárguló lomb, még azt mondja, őt nem kell levágni. Amíg a levél nem szárad el teljesen, a növény ugyanis hasznosíthatja benne lévő tápanyagokat, tehát óvatosan a metszólóval. Nyár végén már nem a tökéletes kert a cél, augusztus végén a kert fokozatosan átalakul, megjelennek az első magfejek, egyes évelők lombja veszít a frissességéből, a gyep fakóbb lehet, miközben más növények még teljes erővel virágoznak. Éppen ezért ilyenkor egyre kevésbé működik az a gondolkodás, hogy mindent ugyanúgy kell metszeni, tápoldatozni és rendben tartani, mint a nyár elején, ami júniusban segítette az intenzív növekedést, augusztus végén már nem feltétlenül ugyanazt a célt szolgálja. Nyilván fontos, hogy a beteg növényi részeket továbbra is távolítsuk el, szárazságban öntözzünk, és gondozzuk azokat a virágokat, amiknek még folytatódik a szezonja. Másút viszont már érdemes elfogadni az évszakváltás első jeleit, hogy ez így természetes. A jó nyárvégi kertészkedés sokszor nem arról szól, hogy mit kell még megtennünk, hanem arról, mit érdemes már békén hagyni.

Már is jönnek a hírek itt a 103.9 Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én elbúcsúzom, és áthatom a szót pillanatokon belül Dékán Pistinek, de ahogy lenni szokott, azért ezt programok kíséretében teszem, mert hogy nyilvánvalóan augusztus 20-a után is zajlik az élet, és vannak programok, amelyekre elmehetünk. Hát például szeptemberben is lesz egy pár esemény, megtartják a Sitkó Ernő emléktornát, szeptember 11-én és 12-én a Tiszaújvárosi Főnix KK Jászberényi EKS-ével játszik majd, aztán a megnyitót követően a Hübner Nyíregyháza BS és a DH Basket lép majd a rajongók és hát a szurkolók elé. Másnap a mérkőzés harmadik helyért játszanak, aztán jön a döntő, majd az eredmény hirdetés, szóval igazán sportos lesz ez a két nap, a Sitkó Ernő emléktornáról van szó. Minden mellett megtartják majd a polgárőrnapot is szeptember 19-én. Ez a 19. lesz a sorban. Megyei polgárőrnapról van szó, a helyszín pedig Nagykáló, Harangod. És ne felejtsük el, hogy még tart az Új Életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévi Nonprofit Kft. Facsemetét ajándékoz. A 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyerekeknek és családoknak. A részvétel önkéntes és ingyenes. A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát kell elküldeni. A városszépítőkukac nyírvv.hu e-mail címre a jelentkezési lappal együtt szeptember 15-ig. A pályázati adatlap letölthető a www.nyírvv.hu oldalról. Találkozunk holnap, és Szendi Hajnit hallottak, kellemes délutánt kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyíregyházi díjazottak az államalapítás ünnepén. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást. Egyre többen mobilnetezünk külföldön. Kis Dániel vagyok. Több nyíregyházi kötődésű szakember is elismerést vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint Komáromi István pedagógus, kutatótanár a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át, míg Juhász Erika népdalénekest, a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatóját Martin György díjjal ismerték el. A kitüntetések hosszú évek kiemelkedő szakmai, oktatói és közösségépítő munkáját honorálják. Az ünnephez kapcsolódó minisztériumi díjátadókon több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakember munkáját is elismerték. Buzogány Béla, a Máté Szalkai Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója például Pesenyei György díjat kapott hosszú időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenységéért. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást Nyíregyházán. A sóstói csónakázótónál tartották a programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezésében. A kacsaúsztatás mellett több kísérő programmal is várták a családokat. Ezek középpontjában a közlekedés biztonság állt. A gyermekek többek között rendőrautóba és rendőrmotorra ülhettek. A hatóság kitelepült munkatársainál pedig közlekedés biztonsági, kreszhez kapcsolódó próbákon is tesztelhették tudásukat, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A befolyt összegből kreszparkokat hoznának létre, ahol a gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a közlekedés legfontosabb szabályait. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott

0: 5 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: És egy újabb hétfő, melyet együtt nyithatunk itt a délutánban, ez a Best FM. Dékán István vagyok, van előttünk 4 óra ma is. Tájékozódni, informálódni, hogy pörögjenek a jó dolog, hogy tegyünk egészségünkért. Játszunk majd a következő órában, van miért ránk hangolni. Éken dalával indulunk, jön a

Jamiroquai dala után nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, mint ahogy lenni szokott, azért augusztus 20-a után már hát nincs olyan ereje a nyárnak, nyugodtan fogalmazhatunk így. 28 fok a hőmérőn, sok-sok felhő felettünk, esőre készülnünk, nem érdemes 1% ennek valószínűsége. Nagyjából 4 órától felszakadozik majd a felhőzet és újra napsütés nyert teret, bár ez már sokat nem fog számítani a mai időjárásban. A holnapi napban tovább kúszunk felfelé a kedden, akár 31 fok is lehet, akkor majd záporok, zivatarok érkezhetnek, és a hét második feleiben inkább ilyen 30 fok elejé hőmérsékletek várnak minket a legmelegebb órákban, míg a hajnali percekben ilyen 15 fok körül alakulhat. Hát ez a következő néhány nap előrejelzése, ezzel számoljon, egyébként 29-e után sokkal csapadékosabb, hűvösebb időszak érkezik már. Hát erről ennyit. Jön a Valerie Mark Ronsonnal, Curtis-szel, Péli Barnával az átirat a Who Fair Jaguar is, aztán pedig majd Simple Red.

Nagy Ali dalát követően majd énekelnek mezőműsüjék. Mi megnézzük a buszmenetrend változásával kapcsolatos infóinkat. A hétvégén már hoztam a hírt, beszéltünk róla, aki ide kapcsolt ránk hangolt, akkor tudja, illetve reggel tapasztalta, hogy a mai naptól hétfőtől munkálatok befejezéséig Nyíregyházán, Korányi Frigyes utcán lezárják a Sóstói út és a Kemecsei út közötti szakaszt. Érinti ez a buszjáratokat is, a 7-es, a 14F, a 14-es, a 900-as járatok módosított menetrenddel járnak, pontosabban módosított útvonal szerint egy kis késés simán benne lehet, máshol várja a buszt az említett területeken, és tájékozódjon az áthelyezett busz megálló kapcsán a Volánéknál. Jó utazást kívánok, és akkor jöjjenek a dalok a folytatásban, itt van nekünk a Pajnakom Lauda, a C-Block, na meg Lenny Kravitz, Chamber dala.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nem.
1: Ja nem. Sissivel, Rácz Gergővel, Spin Doctors és a Two Princes előtt, ami hát egy kis NAV infókat tartalmaz, legalábbis a következő néhány másodperc. A NAV újra leveleket kézbesít nekünk javarészt digitálisan, az ügyfélkapuja segítségével néhányan, azonban ezt postai úton is megkaphatják. Azok kapnak a NAV-tól levelet, akiknek esetlegesen számlatartozásuk vagy túlfizetésük van. 5000 forintot meghaladó összegnél már jönnek a levelek, jönnek az értesítők, és persze ugye nem a túlfizetés a gond, hanem inkább mínuszban ne szaladjon a számla. Ezeket ilyenkor általában van lehetőség egyenlíteni, illetve a részletfizetésre is szokott mód és lehetőség nyílni. Érdemes tehát időben tájékozódnia, megnéznie az ügyfélkapuját, és ha kell, akkor tenni lépéseket. A cikket megtalálja a nyíregyháza.hu-n. Folytatjuk, méghozzá Spin Doctors-szal, aztán itt van Nelly Dala is. Hát, here!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent ez az óra, mindjárt három, amikor is a híreket követően majd Dani hozza egyébként a tájékoztatót. Szóval a híreket követően elindulnak a pizzamafiás percek egészen 4 óráig bezárólag. Itt a Best FM-en a pizzamafia játékába csábítom, és nyerjen a szerencsés. Mint ahogy lennészek, ott keresünk a bejegyzést. Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz Szakmafest. Felmérték a Fehér Gólya állományt. Folytatódik a Nők reflektorfényben előadássorozat. Kis Dániel vagyok. Idén is megrendezik a Szakmafestet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Idén is felmérték a Fehér Gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei az őrkerületükben nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fióka nélküli, illetve az üres fészek tartókat is ellenőrizték. Számolt be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fióka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. A párok többsége mindössze 1-3 fiókát tudott felnevelni, és csupán elvitve akadt egy-egy olyan fészekalj, ahol 4-5 utód is kirepülhetett. Folytatódik a Női Nagyságok a Magyar Történelemben, Nők reflektorfényben előadássorozat. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár programjának következő alkalmát szeptember 23-án tartják. Az előadás fókuszában ezúttal Edith Éva Éger áll. Az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz. Közreműködik Komjáti Melinda zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Az esemény ingyenes, további részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Studio Futsal Nyíregyháza. A Magyar Futsal Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor

Sean Kingston dalával indítottuk az órát, ez volt a Beautiful Girls, ez a Best FM, Dékán István vagyok, keres a bejegyzésünket, Best FM Nyíregyháza. Itt talál a kérdésre, mely a Pizza Mafia játékát ma is elindítja, ezen a héten elindítja, és melynek végeredményeként valakinek szuper pizza vacsija vagy ebédje lesz, ugyanis hát bármikor átvehető ez, nagyjából a holnapi naptól két héten át. Szóval a játékszabályokat jól ismerjük, keres a bejegyzést, és arra vagyok kíváncsi, hogy szokott elfelejteni valamit, a srácok szoktak elfelejteni valamit, itt vagyunk az iskola kezdés kapujában, és hát legalábbis nálunk a srácok nem igazán aktívak. Kivétel erősíti a szabályt. Önnél hogy van ez? Mit felejtett el? Mit felejtenek el? Így várom üzeneteit, válaszait, és közben hozom a legnagyobb dalokat. Berecki Zoli lassít, most itt az elején. Vecen Smolla pedig újra lendületben. Turn around!

A passzport, mely szólt, és melyet dudolhatunk a melós percekben, vagy a bevásárlás közben, esetlegesen az iskolai tanszerek keresgetése közben. Sokan már azért összeállították a kezdéshez szükséges csomagot. Sokan még most vásárolnak, mindent is látni, mindenre is van példa. Fontos tudni, összeírni még otthon, hogy mi az, amit meg kell venni, mert akkor nem fog elfelejteni valamit. Szokott elfelejteni valamit van, úgyhogy kimegyen fejéből még az is, hogy milyen nap van. Visszaszámolnak a srácok már az iskola kezdéshez. Egy rakás ilyen kérdésem van, és várok válaszokat, üzeneteket feltett kérdésemre, hogyha megteszi, hogy keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon, és ott válaszol, én regisztrálom a Pizza Mafia játékában, és nyerje ma is a szerencsésebb, hiszen 4 óra előtt egy kicsivel sorsolok, és akkor kiderül, hogy ki a szuper pizza menő Gusto és a bolognese pizzával. Jönnek már első üzeneteink, Tibor volt a leggyorsabb, azt írja, igen, elég sűrűn már, mint hogy elfelejti, hogy milyen nap van. Igen, mikor nagyon fáradt vagyok, ez már Jolán üzenete. Igen, mióta nyugdíjas lettem elég gyakran. Igen, akkor az ember nem számolja úgy a napokat, és átsiklik, akár heteken is, ezt én is látom környezetemben. Na ez mostanában folyamatos, Ildikónak úgy látom van, munka még a feje alatt is. Rendszeresen Belinda üzenete, úgy látom, hogy elég sokan szenvedünk ilyesmiben, ilyenfajta feledékenységben. Hát, a srácok is úgy látom, hogy elfelejtették, hogy itt vagyunk már 24-e. Szóval várom üzeneteit, hozzászólásait ebben az órában, és közben hozom a legnagyobb dalokat. A folytatás Beyoncé-vel, aztán Szakács Gergő is énekel, a Rockefeller

Esküszöm, mikor szól a dal, itt cseng a fejemben Janklovics Péter gondolata, ez a Szabó Szilvi. Szabó Szilvi az egyik nagy fesztivál reklámjaként, hihetetlen ez a figura. Szóval a Rockefeller Skank, az előző percekben kristálkodhatunk, mindjárt a Vigyázz rám bekészítve, és arra vagyok kíváncsi, mennyire feledékeny, akár hét napjait is elfelejti hanyadika van én. Főleg januárba fordul elő, hogy simán az előző év dátumát írom, és hát azért nálam előfordulnak én például a névnapokra, a születésnapokra szinte egyáltalán nem tudok emlékezni, a feleségem írja fel a naptárba, és hát így be kell ezt valljam férfiasan. Jönnek szép számmal üzenetek a kérdésre, és akkor nézzük a válaszokat is. Velem szerencsére még nem, de férjem elég sokszor reggel megkérdezi, ma milyen nap is van. Ildikó hozzászólása, Julán azt írja, egyre gyakrabban, és Csaba így válaszolt, na-na. Gábornak repülnek a napjai, csak pillog, amikor észreveszi, hogy újra hétvége van. Hát én azért nem szoktam így lenni. Vannak nehéz napok, és akkor az ember csak várja a végét. Szóval vegyesen jönnek üzenetek, de javarészt az hámozható ki a hallgatói tábor üzeneteiből, hogy elfoglaltak vagyunk, és ezért feledékenyek. Várom még az ön hozzászólását, van idő, bőven fél időben járunk. A dalok pedig pörögnek itt a Best FM-en, a Kristál, Avril Lavigne és a Skaterboy után. Varga Zsuzsa is mikrofont kap a Vénusszal. Ez lesz majd a világ közepén.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Vénusz dalát hallottuk, ez volt a világ közepén. A dalnak az az érdekessége, hogyha nagyon figyeli egyszer, a refrén mögött Varga Zsuzsa nem csak énekel, hanem suttogva mondja ugyanezt a szöveget, és ettől nagyon kettős ennek a hatása. Ezért ilyen fülbemászó, ennyire ilyen dallamtapadást okoz, óriási a dal. A Pussycat Dolls jön a hás-hás mindjárt, ez is óriásit ment. Ha már itt járunk, és már is nézzük a játékot, mely Facebook oldalunkon elérhető, Best FM Nyíregyháza. Csatlakozzon itt a Pizza Mafia játékához, és nyerje meg majd a szuper pizza menüt, melyet majd a 4 órai hírek előtt sorsolok. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire feledékeny. Előfordult-e már, hogy még a hét napjaival sincs tisztában, annyira feledékeny, hogy elfelejt, hogy milyen napot írunk? Hát azért előfordul, főként azokkal, így olvasva az üzeneteket, akinek rengeteg a teendője a hétköznapokban. Szemezgessünk kicsit, van még idő. Erzsébet ma is játszik velünk, köszönjük szépen, szia, igen, sokszor összetéveztem a napokat, de megnézem a naptárt, és minden oké. Igen, én is erre hajaztam, hogy lényegében legyen noteszünk, ugye? Tibor azt írja, egy-két alkalommal, vagy átmulatott éjszaka után főleg, aztán itt van Nikoletta hozzászólása, elég sűrűn, főleg szabadság után, írtász már nekünk Andrea, rengeteg hozzászólás, nagyon sok féle gondolat, melyet még az öné kiegészíthet, és van is értelme, hiszen így nyerheti meg majd a szuper pizza menüt, melyet hát nagyjából 20 perc múlva sorsolok, szóval van még idő, hogy hozzászóljon. Keresse bejegyzésünket, és közben hallgatjuk a dalokat, a Pussycat Dolls jön, az I Love Mafia mellettem dala, ez is nagyon tetszik, és majd a Delight-tal irány a 2000-es évek eleje. Groovies on the Heart!

Mellettem az Iron Mafia dalait a legnagyobbak között, ez a Best FM, és már is jön majd a D-Light, de egy utolsó fókuszra még visszaérkezem, hiszen nem sokára sorsolok a 4 órai hírek előtt, megtudjuk, hogy ki nyerte meg a Super Pizza menüt a Pizza Mafia játékában itt a Best FM-en, mely egészen 4 óráig pörög, és ugye a nyeremény ma is a Super Pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizzák, melyek már holnap át is vehetőek a nyertesnek nyilvánvalóan, és erre 2 hete van. Hát aki nem nyert, az pedig játszik újra, vagy más útvonalon közelíti meg a Super Pizza menüt. Legyen szerencséje, hallgassuk a D-Light dalát, ez a Groove is at the Heart.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Minden jó, ha a vége jó, ma is egy szuper pizza menüt odaadhatok valakinek, egy szerencsés kommentelőnek, aki vette a fáradtságot és kereste bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és ott válaszolt a kérdésre, ezzel pedig önmagát regisztrálta a Pizza Mafia játékában. A srácok pedig jó fejek, ma is adják a szuper pizza menüt, melyet már virtuálisan át is adhatok, hiszen ez holnaptól jó étvágyal elfogyasztható, ott helyszínen vagy hazaviszi. A lényeg az, hogy holnaptól, és nagyjából 2 hete van erre. A játékszabályokat jól ismerjük, már a kérdés egyszerű volt. Szokott-e annyira feledékeny lenni, hogy a hétnapjait is elfelejti? Rengeteg teendő van előttünk, hiszen mindjárt kezdődik az iskola, vissza kell zökkenni a hétköznapi ütemtervbe, a srácok biztos nagyon későn kelnek fel, és azért őket vissza kell majd egy kicsit igazítani az iskola kezdéshez, és persze motiválni őket, talán ez a legnehezebb. Szóval feladat van bőven gazdagon, könnyebben elfelejtjük a hétnapjait, vagy átsiklunk a feladat listán, ezért volt érdekes a mai kérdés. Szokott-e úgy lenni, hogy a hét napjait is elfelejti, és az üzenetek között azt számozható ki, hogy rengetegen vagyunk ebben a cipőben, azonban mindenkinek nem adhatok pizzát, csak egy szuper pizza menü van, ez pedig Évi. Jaj, bizony, hogy előfordult, a múlt héten tudatosult bennem, hogy egy hét múlva kezdődik a gyerekeknek a suli. Bizony, bizony. Jó étvágyat kívánok, önnyert! Gratulálok, a szuper pizza menü az öné. Köszönöm mindenki hozzászólását. Holnap újra játszunk, érdemes tehát figyelni, és a következő órában is velem tartani, hiszen jönnek a közlekedési infók majd. Dani híreit követően itt a Besten.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még lehet jelentkezni az új életfa akcióra. Terelt útvonalon járnak egyes buszok. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Még egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az új életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyának másolatával. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. A részvétel önkéntes és ingyenes. Részletek a Nyír BV Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Terelt útvonalon járnak egyes nyíregyházi autóbuszok. A mai naptól lezárják a Korányi Frigyes utcát, a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között. Munkálat

0: jelentkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál, ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek, a jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Részletek az enye.hu oldalon olvashatók. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 órakor is nálunk szólok a legnagyobb dalok, ez a Best FM. 27 fok van, jócskán visszaesett a hőmérséklet, de olyan szépen süt a nap, érdemes azért a délután kihasználni, majd vidorogni egyet, meg hát egy csomó jó program a városban. 50 Cent és a Candy Shop, ezzel indulunk, útinfókat pedig várok ma is.

Írd meg, mit láttál Nyíregyházán. SMS és Viber számunk 30 333 1039. Dékán István várja üzenetet. Egész nap hallgasd a Best FM-et a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Ne feledjük, a biztonság mindenek előtt a közlekedésben is. Ez a Best FM, Dékán István vagyok. És van mire készülni az utakon is. Számtalan helyen pörögnek munkálatok. A Nádor utcában közműhelyreállítási munkák vannak, útszűkületre számoljon, egyébként pont az út közepén van egy durván 1 méter széles, 2 méter hosszú lyuk ásva, bujával jelölve, de azért igencsak figyelnünk kell erre. A Lobogó utcán is aszfaltoznak, ott a Törzs utca és a Szalag utca közötti szakasz az érintett, óvatosan, ha erre jár, egyébként készünk arra, hogy ott nem lehet megállni az autóval, útfelmarási munkák a Rákóczi utcán, a Széna tér és a Pacsirta utca között, szóval van mire figyelni, várom az ön kiegészítését is. 30 333 103 9. Egészség eszenciánk ma is, csak 10 perc, Molnár Józsefel Szakács Tiborral. Erőszakos gyermekek, ez az iskola kezdés kapcsán, azt gondolom érdekes lehet infóként, mindenképpen jó, ha itt van a füle a vezetés közben, fél ötkor tehát, addig pedig itt van Alice DJ.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, nagyobb követési oldaltávolsággal ebben a szép időben húzzuk le az ablakot, és hát hallgassuk a legnagyobbakat itt a Best FM-en. Egyébként pedig tájékozódjunk, az útinfók mindig segítik a közlekedésünket, és ne feledje, ön is hozzászólhat, pontosabban dobhat egy üzenetet, melyel hát tudom tájékoztatni a többieket. Ezzel pedig hát problémákat előzhetünk meg. Miért is jó ez a közösség, ha nem erre, ugye? 30-333-1039, pörögjön a Viber, mindjárt hallgatjuk a csak 10 percet. Előtte azért nézzünk körül még az utakon. Terelt útvonalon közlekedik a buszjárat, egészen pontosan a Korányi Frigyes utcán egy részt lezártak, a Sóstóhegyi és a Kemecsei út között. Ez már a hétvégén kitáblázták, illetve a hétvégén is beszéltünk róla. Így változik a 7-es, a 14F, valamint a 14-es 900-as buszok menetrendje, hiszen ők terelt útvonalon közlekednek majd, és nekünk autósként is számítanunk kell erre. Aztán még egy gondolat, pörög a Vidor Fesztivál, ne feledj, a városban egy óriási szakaszt ilyenkor lezárnak, ezzel is kalkuláljon, menni akartam a gyógyszertárba, hétvégén rászaladtam, és hát más útvonalat kellett választanom, mert annyira beállt a derekam, vagy kifázott, nem tudom, nagyon fáj, szóval én is rászaladtam, akasztották a hóhért. Ön legyen előre látott, készüljön a lezárásokra, és küldjön üzenetet, ha lát valamit, közben pedig tegyünk egészségünkért. Csak 10 perc, Molár Józseffel, Szakács Tiborral, erőszakos gyermekek!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
5: 10 perc. Ma rosszalkodni fogunk, hogy miért, azt majd megértik a hallgatók nem sokára. Egy nagyon-nagyon jó témával érkezünk megint a Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm a hallgatókat. Szakács Tibor vagyok. A mai nap folyamán a beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
6: Köszönöm szépen, itt vagyok.
5: Sok szülő fordult hozzánk, viszonylag sokszor érintjük azt a témát, amik gyermekekkel kapcsolatosak, és nevelési problémákkal kapcsolatban viszont rengeteg levél érkezik, ebből én nem csinálok titkot. Na, a mai nap folyamán a fő témánk a gyermekkori erőszakosság. Egy nagyon éles, egy nagyon markáns és egy nagyon nagy probléma, ami sok családot érint. Picit beszéljünk már arról, hogy milyen korban jelentkezik ez, mik az első jelei, hogyan lehet ezt észrevenni. Nem akarok túlságosan sok kérdést egyelőre odaadni neked, de utána majd szépen visszük tovább ezt a folyamatot, jó?
6: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és tulajdonképpen sokszor a házaspárok között is egyfajta feszültséget okoz, mert anyuka így, apuka pedig úgy gondolná ennek a jelenségnek a megoldását. Én azt mondom, hogy amikor egy gyermek erőszakosságáról vagy agresszív viselkedéséről beszélünk, bármilyen életkorban jelenik is meg, azt nagyon komolyan kell venni. Azért az látható, hogy az elmúlt években egyre nagyobb számban és egyre nagyobb százalékban nő azoknak az eseteknek a száma, ahol erőszakosságról beszélünk, ami gyermektől fakad. Az, hogy mondjuk a szülőket ez eltölti egyfajta aggodalommal, ezzel a viselkedéssel való szembesülés, az jó. Gyakran azonban, mivel értelem szerint érzelmileg be vannak vonódva a gyermekbe, mondjuk az, hogy szeretik a gyermeket, azt gondolják, hogy ezt majd a gyerek úgy is kinövi. Vagy azt mondják, hogy hát hadd eressze ki a gőzt, majd ez is változik és okosodik.
5: Olyan, mint az apja.
6: Igen, vagy bárki a családból, vagy hát, hogy miért lenne ez olyan rossz. Na, akkor azt mondtad, hogy nézzük meg ennek az okait. Általában véve ebben is látható az, hogy van egyfajta erősödése ennek az agressziónak, először csak a babájával, vagy a játékaival erőszakos, aztán utána a kismacskával, vagy a kutyával, aztán a testvérével, végül a szülőkkel. Mondjuk azt, hogy megtapasztal valamilyen erőszakot otthon, hangoskodást a szülőktől látja, apa időnként földhöz vágja a táskáját, vagy a szekrényhez löki anyát. Azt mondjuk, hogy a média által közvetített erőszak egy egyre nagyobb. Az, hogy az alkoholnak, drogoknak a jelenléte családban egyre jobban a gyermekek előtt is megtörténik. Sőt, azt mondjuk, hogy amikor egy olyan gyerekről beszélünk, aki szociálisan vagy gazdaságilag hátrányos családi környezetben van, a szegénység, munkanélküliség, széthulló család, ott is ez hamarabb jön elő. Ezek mind-mind figyelmeztető jelek, mert tulajdonképpen ezekből egyenként is mind fakadhat az, hogy egy gyermek idővel erőszakos megnyilvánulásokat fog mutatni.
5: Ugye az tévhit, hogy majd kinövi.
6: Nem növi ki.
5: Tehát gyakorlatilag ez egyre rosszabb lesz, vagy pedig mondjuk megáll egy szinten, ami folyamatos.
6: Igen. Gyakorlatilag igen, mert hogy ahogy okosodik, úgy a különböző erőszakosságra való tárháza a gyermeknek a saját erejének a növekedésével is más eszközökhöz fog nyúlni sajnos. Uh-huh. Azért mondtam, hogy ezt mindig komolyan kell venni, és ezzel mindig kezdeni kell valamit. Tehát ez így nem maradhat.
5: Ez egy sikerélményből fakad? Vagy egy kezeletlen, negatív visszareagálás nélküli helyzetből, mert ugye tulajdonképpen ugye nem történik semmi arra, hogy valami rosszat csinál, és nem kap visszajelzést, mert a szülő elengedi a figyelme mellett, jaj, hát nő a magabiztossága, nehogy már most azért, mit tudom én, mert szájba vágta Petikét, hát ez most ne haragudj már, hát most kész, véletlenül nyúlt oda, stb.
6: Ezek azért nagyon érdekesek, mert abban a pillanatban, amikor a saját gyermeked lesz egy hasonló helyzetnek az áldozata, onnantól kezdve ezt már más szemüvegen keresztül nézed. Ha a tiéd vágja szájba Petikét, akkor ez van, amit te mondtál. Ha Petike vágja szájba az én gyerekemet, akkor pedig a királyig is elmegyek.
5: Igen. A világban az erőszak semmilyen formája nem megengedett. Hát pont.
6: Ez így van. Nem? Viszont milyen filmeket nézetnek a szülők a gyerekekkel, vagy milyen filmeket szeretnek nézni a gyerekek? Olyan dolgokat szeretnek látni, amelyben a minimális erőszaktól az egyre inkább nagyobb erőszakig mindent lát a gyermek. Az a film érdekes, amelyben megölnek valakit, az a film érdekes, amelyben olyan dolog történik, amire azt mondja, hogy fú, milyen bátor, fú, milyen erős, és stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amikor vagy szülők beszélgetnek egymással, és azt mondja az egyik szülő a másiknak, hogy igenis én odafigyelek arra, hogy a gyerekem mit néz, mivel találkozik, mit lát a mozivásznon, mit lát a televízióban, mit lát a különböző filmcsatornákon, arra azt mondják, hogy ó, hát nekem erre nincs időm.
5: Hát de József, de attól még tőlem lehet 1000 film, meg is nézhetem, de hát attól nem leszek Tarzan.
6: Ha a személyiséged nem megfelelő módon fejlődött, és hogyha van benned kisebb rendűségi érzés, vagy többször te magad gyermekként erőszak áldozatává váltál, akkor elhiszed magadról a film nézése közben, hogy te Tarzan is tudsz lenni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azokra a gyerekekre hat ez igazán, akiknek valamilyen frusztráció van az életükben. Akit már megvertek, aki már valamilyen abúzus áldozata lett, aki ezt időről időre akár szülőkön vagy a környezetében lévő felnőtteken látja, és milyen az, aki alul marad, és értelem szerint egy kisgyermek egy ilyen dologban már tudja, hogy erősebbnek lenni, nem alul maradni, az nagyobb dolog, mint sírni, a kékfoltot kenegetni, és egyebek. Tehát ez nagyon egyszerűen működik.
5: De sokszor ez nem is kell, Józsi. Sokszor nem is kell, hiszen elég a lelki terror.
6: Pontosan. Az ugyanolyan abúzus, mint bármi más. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermek milyen családi környezetben nő fel, és mit lát, hogy mi szülők mennyire vagyunk példák.
5: Hány család van olyan elnézés, hogy belevágok a szabadba, ahol nem is merik elmondani a gyerekek, és élik a gyermekkorukat folyamatos félelembe.
6: Ezért ezeket a számokat igazából pontosan, vagy megközelítőleg pontosan sem tudjuk megmondani, hogy ma Magyarországon hány olyan gyermek él, aki valamilyen erőszaknak tulajdonképpen az elszenvedője. Nem tudjuk megmondani.
5: Mi van akkor, ha a gyermekünket ilyen erőszak éri? Hogyan tudunk neki szülőként segíteni? Az a baj, hogy a hirtelen hangulatomban lévő Szakács Tibi teljesen máshogy működne, mint az, akinek mondjuk te most tanácsot fogsz adni.
6: Tibi, az első kérdés az, hogy egyáltalán te szülőként megtudod-e? A legtöbb Igen. esetben a szülő erről úgymond nem is értesül, mert eleve nincs olyan kapcsolat a szülő meg a gyermek között, ami mondjuk egy ilyen fajta beszélgetésnek alapját adná.
5: Ez mondjuk tragikus, ez baj.
6: Tragikus, csak az egyik jelző legyen rá az, hogy tragikus tőled, én meg mondom a másikat, ez most már lassan általános. amikor azt mondjuk, hogy egy szülő a gyerekkel 7-10 percet beszélget egy nap, akkor szerinted mennyire ismeri a saját gyerekét? Mennyire tud kialakulni az a fajta bizalmi légkör a szülő meg a gyerek között, ami alapja lenne egy ilyennek? Jó, mondjuk azt mondjuk, hogy kialakult, elmondta. A következő dolog az, hogy az indulat kezelését, beszélgettünk erről már másféle módon is, ez egy tanulható és tanítható folyamat. Egyébként, amikor voltak annak idején a társas játékok, kinevet a végén, lehet, hogy már nagyon kevesen emlékeznek rá. Nagyon sokszor elkövették azt a hibát a felnőttek, mindig úgy alakították a játékot, hogy a gyerek nyerjen. Mert hogy a gyerek ne szembesüljön azzal, hogy ő veszít egy játékban, holott azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermeknek azzal szembesülnie kell, hogy nem lehetek mindig az első, és azzal is kezdenem kell valamit.
5: Hát az életben sem leszünk mindig elsők.
6: Na hát ezt mondhatod azoknak a szülőknek, akik mindig nyerni engedték a gyerekeiket. Majd amikor 16 évesen kitört belőle mondjuk úgy az állat, akkor széttárták. Akkor ez eddig egy olyan rendes gyerek volt. Igen, csak mostanáig nem találkozott olyan élethelyzettel, amelyben nem ő a legjobb. Amelyben hoz haza a legjobban tanuló gyerek is tud egyest vagy rossz jegyet szerezni. Mit kezdek azzal a gyerekemmel, aki egyest hozott haza? Hozhat-e rossz jegyet az én gyerekem haza, vagy nem? És hogyha a gyerek nem vihet haza rossz jegyet, mert tudja, hogy milyen elvárások vannak a szülőnél, akkor ez mit fog hozni? Belső feszültséget és agressziót. És akkor azt mondja a szülő, jó van, akkor én vagyok a hibás miatta? És az a válasz, hogy egyébként igen.
5: Mi van akkor, ha mi sérülünk? Mi van akkor, hogyha mi gyerekünk sérül? És megtudjuk.
6: Mindenféleképpen annak a gyökerét meg kell tudnom, hogy azt, amit a gyerekem sérülésként megélt, amivel ő erőszakossá vált, hogy ez konkrétan micsoda. Tehát mi váltotta ezt ki? Ez nem egy beszélgetésből fog megtörténni, a legjobb családnál sem.
5: De azt gondolom, most arra kérdeztem volna rá, hogy mi van akkor, miénket bántják. Mert ugye azáltal olyan sérült gyerek lett belőle, tehát ő tulajdonképpen áll egy, mondjuk mit tudom én, egy osztályterembe, oda megy egy osztálytársa, ding, lever neki egyet, és kész.
6: De mindennek van előzménye. Annak is, hogy az a gyerek odament és állba vágta. Az egyik fajta megoldás az, hogy mondjuk elviszem küzdősportra a gyerekemet, hogy ettől mondjuk legyen ügyesebb, vagy tudjon magáért jobban kiállni. A másik az, hogy mondjuk a vészjelzési eszközeit fogom a gyerekemnek nagyon sokféle módon érzékenyé tenni. Hogy akkor segítséget kell kérni erősebbtől, nagyobbtól, még mielőtt ez megtörténik. Vagy felismertetni a gyerekkel azt, hogy az a helyzet, amiben éppen vagy, az eszkalálódhat odáig, hogy ennek agresszió a vége. Mert az a gyerek, akit szeretetben nevelnek fel, az ugye nyilvánvalóan ilyen helyzetekkel nem találkozik. Uh-huh. Ezért kell egy szeretetben felnevel gyereket is időről időre azokkal az élethelyzetekkel szembesíteni, hogy mi lenne, ha most. Én például megtanítottam a gyermekeimmel, hogy nem lehetek mindig veletek, történhet olyan dolog, ahol áldozat vagy, és akkor neked mit kell tenned? Keresni az első felnőttet, hangosan kiabálni, és milyen módon kell magadat a társadalom többi tagja előtt bemutatni, hogy te most bajban vagy.
5: Sok gyerek nem tudja. És csak hát állnak, lefagy. De van olyan is, hogy lefagy egy gyerek, sajnos.
6: Nyilván. Hát egy egészséges lelkületű gyerek, amikor agresszióval találkozik, akkor lefagy, hiszen erre neki nincsen megoldása, mert mondjuk ő otthon ilyet nem látott.
5: Ez egy hihetetlen trauma, nem?
6: Hát hogyne. Ezt a fajta önvédelmi mechanizmusát, ezt ki kell gyakorolni. Tehát mindig tudnia kell, hogy egy felnőtt, vagy egy másik gyermek vele szemben mit engedhet meg. Hol van ennek a határa? Akkor kevésbé válik áldozattá a saját gyereked.
5: Ez a stressz akkor ilyen formán csökkenthető.
6: Abszolút.
5: Az, ami folyamatos stressz, mert ugye egy ilyen sérült gyerek, akit mondjuk egyszer mondjuk bántanak, ez utána folyamatos stresszben él, mert mindig fogja várni azt,
6: hogy úristen, hol való félelem. Így igen. Pontosan így van, így van, így van, így van. Az, hogy mindenkit ér az élete során valamilyen trauma, az nem trauma. Az a trauma, amikor ez a fajta negatív hatás, ez időről időre előkerül. Tehát attól, hogy mindenkinek az életében van elvesztés, van gyász, van vákum, van hiány, az nem azt jelenti, hogy egész életem gyászos, vákumos, hiányos, hanem találkoztam az életemben ilyennel is, de attól az én életem nem ilyen. Tehát hogy a gyerek attól, hogy találkozik negatív élethelyzetekkel, attól nem mondhatjuk azt, hogy a gyerekemnek alapvetően negatív az élete. Ezzel is találkozni kell. Most átfordítottuk arra, hogy a mi gyerekünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeket meg kell tudni tanítani arra, hogy a bennük lévő erőszakot hogyan lehet kidolgozni. Erre például a legjobb módszer a sport. Uh-huh. egy lefárasztott gyerek leginkább akar majd felgyújtani a szomszédnak a házát, akit mondjuk reggel 6-kor, 5-kor elvisznek mondjuk úszóedzésre. Vagy mondjuk részt vesz olyan házköri teendőben, amelyben életkorának megfelelően részt is lehet benne, és mondjuk kvázi a gyermek elfárad. Mert a benne lévő energiák valahol máshol kidolgozásra kerülnek. De a legfontosabb, hogy a szülővel kapcsolatos bizalmi viszonyt ki kell építeni, ez nem a gyerek feladata, hanem a szülőjé.
5: Hú, de jó volt ez a mai téma. És még annyi minden van benne, vissza fogunk erre a témakörre térni, de az időnk az nagyon letelt. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint találkozunk.
6: Fogom várni, sziasztok!
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Még hozzá úgy, hogy dob egy üzenetet 33 33 33 9, él a Viberünk, él az SMS vonalunk, ide várom üzeneteit a közlekedés kapcsán. Néhány órával ezelőtt volt a Tiszavasvári úton egy komoly baleset, teljes útzár volt, hát remélem most már azért jó a helyzet, ha arra tart, akkor mindenképpen figyeljen. Egyébként ugye nem felejtette, hogy a Tiszavasvári úton az elkerülőtől egészen a várostábláig majd lezárásra kell készüljük, mert a csatornát fogják javítani, a töltést, az árkot, nem tudom pontosan, hogy milyen munkálatok, de azért a terelésre mindenképpen készülnie kell. A Tiszavasváré felé közlekedik a Best FM oldalán egyébként részletes tájékoztatót talál. A Kálmánházai Dorogi úton pedig továbbra is a háromlábúra kell figyelni. Nem tudom, a trafiboxot telepítettek ezért. Van innen mindig üzenet? Külterületről még híreink, egészen pontosan Szabolcs Báka Kossuth utcáján találhat rendőrökre. Itt is mérnek, úgy néz ki. Ezeken kívül, illetve a rengeteg munkálaton kívül talán másra készülni nem érdemes, de ne feledje, bármikor bemérhetik a drónok, és hát a piros lámpákra is extra figyelmet fordítanak. Újabb kamerákat telepítettek a városban, hogy egy kicsit javítsanak a közbiztonságon, és persze hát figyeljék a közlekedést is, ezzel is számoljon. Kane dalát pedig hozom én, az Everybody's Changing után majd a Superstereo énekel, a Bent a neved is. Elindul azonnal, és nézzük, hogy mennyibe kerül a benzin, vagy van-e értelme várni egy kicsit a tankolással, mindjárt kiderítjük.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a Best FM-en, Danitól tájékozódhatunk, és már is nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag terén. Nincs változás, a stagnálás útján vagyunk, az átlagárak a 95-ösnél 592, a gázolajnál 680 forintra. Drágult, hogy a mindkét üzemanyag típus esetében 8 forintos emelkedést kellett tapasztaljunk szerdán. A Brent olaj továbbra is erősödik, 94 dollár most hordonkénti ára, ez elég magasnak mondható, de a forint jól kompenzálgat, 310, és azért ez jónak mondható, nagyon jónak. Folytan kajak.hu, itt vannak még infók, mert Dani egészít ki a legfrissebbek itt most azonnal, 5-kor pedig várom.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyíregyházi díjazottak az államalapítás ünnepén. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást. Egyre többen mobilnetezünk külföldön. Kis Dániel vagyok. Több nyíregyházi kötődésű szakember is elismerést vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint Komáromi István pedagógus, kutatótanár a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át, míg Juhász Erika népdalénekest, a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatóját Martin György díjjal ismerték el. A kitüntetések hosszú évek kiemelkedő szakmai, oktatói és közösségépítő munkáját honorálják. Az ünnephez kapcsolódó minisztériumi díjátadókon több Szabolcs

0: felülhettek. A hatóság kitelepült munkatársainál pedig közlekedésbiztonsági, kreszhez kapcsolódó próbákon is tesztelhették tudásukat, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A befolyt összegből kreszparkokat hoznának létre, ahol a gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a közlekedés legfontosabb szabályait. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 óra után járunk 5 perccel, most is felsorakoztak a legnagyobbak, ez a Best FM, egészen 6 óráig tölthetjük együtt az időnket is, már is hallgatjuk Sophie Alice Baxter dalát, a Get Over You után majd a Csapból is én folyok, egyébként nagy kedvencem Roy és Ádámnak ez a dala, és tájékozódunk fókuszban az egyetem.

0: Jazz.
1: A Jazz Machine a Black Machine-től, miután a Bell Hello-val pályaudvaron sétálgatunk, előttünk pedig a feladatlista óriási. Nyugodtan mondhatom, az általános iskola kapcsán, vagy a középiskola kapcsán, az óvoda tekintetében is hasonló ez egyébként, de az egyetem szerintem mindenen túl tud tenni, hogy ne felejtsük el, hogy tájékozottak legyünk, és hogy tudjuk, mire számíthatunk. Van egy kis tájékozódó nap, melyet mindenképpen jó szem előtt tartani, illetve beírni a naptárba. Tájékoztató napot szervez az első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosok augusztus 31-én 13 órától, levelező tagozatosok pedig szeptember 4-én szintén 13 órától tájékozódhatnak a Bessenyei aulájában, lesz ez a kis foglalkozás. Beírta? Ha nem sikerült, akkor majd keres a Best FM oldalán, az infót megtalálja itt is, és közben jön a Well Hello.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Rhythm of the Mac, egy kis 2000-es évek, onnan is a legnagyobb pop sikerek. Itt a Best FM-en Dér Hennyvel dúdolunk tovább az ég veled előtt, pedig hát néhány programot hoztam, mert hát pörög a vidor, de hát már látjuk a következő nagyszabású programjainkat a városban, így pedig azért érdemes készülni. Tirpák Fesztivál, ez mindig óriásit megy. Szeptember 12-13-a, és csak egy nevet kell kiemeljek a plakátról, melyet megtalál városunk szerte, jön majd Korda György is. Balázs Klári egy ingyenes koncerttel, úgyhogy szerintem óriási lesz, és biztos rengetegen leszünk. Egyébként főzőversenyek lesznek, a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsoret csoport is megmutatkozik, népi ízek találkozója. Szóval egy csomó minden tényleg a koncerten kívül, melyet érdemes szem előtt tartani. Megtalálja a Best FM oldalán a programot Családi Nap a Kálai gyűjteményben. Hát itt ritkán szerveznek ilyet. Lesz ez 29-én szombaton, Bessenyei tér 15. Itt hát tényleg minden a srácoknak, fotósarok, játékos foglalkozások online, szabadulószoba, nem tudom milyen lehet, biztos jó, ingyenes tárlatvezetések, Mohács 500 emlékkiállítás, minden korosztály megtalálja a neki megfelelő programot. 6. Vittor Futó Fesztivál augusztus 29 és 30-a között. Lesz itt félmaraton, 10 km, 5 km, 2,5 km jótékonysági táv, gyermekeknek futam. Én azért foglalkoznék vele, megtalálja a Best FM oldalán. Ennyit hirtelen programjainkról, remélem teleírt a naptárt, és jön már Dér Henny.

0: kik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ők voltak a Blue, előttünk pedig már a legfrissebb előrejelzés. Nézzük a keddi időjárásukat, mely egy kicsit hőmérséklet szempontjából jobb, de a hőérzetünk talán nem lesz pozitívabb. A reggel perceiben 13, a legmelegebb órákban 30 fok körül mérhetünk majd. Városunk szerte egyébként sok-sok felhővel tarkított lesz majd a kedd. Kezdetben csak kevés, aztán egyre több. Majd végeredményként pedig borult idővel számoljunk nagyjából 17 órától, és este 8-tól erősödő szél kíséretében jön az eső, és akkor majd egy-két komolyabb lökés is érkezik a skálára. Élénk erős észak-észak-keleti szél kategóriában készüljön 85%, hogy jön az eső, legalábbis 10 óra után. És már itt a kalendárium, holnap 25-e Lajos Patricia József. Mindenkinek jó ünnepilést, boldog névnapot kívánok, és pörgetem a legnagyobbakat KT-val, Zavos Reginával, Sweetbox-szal, a United-del, folytatjuk, jön a hárman párban is.

0: Csama. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mára ennyi. Elszaladt ez a 4 óra, elfáradtam és irány haza. Jó pihenést kívánok mindenkinek, aztán találkozunk a holnap délutánban, amikor majd Szendi Hajnit követően 14 órakor újra leülök ebbe a székbe is. Együtt töltjük a délutánt, én már nagyon várom, Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Idén is lesz Szakmafest. Felmérték a fehér gólya állományt. Folytatódik a Nők reflektorfényben előadássorozat. Kis Dániel vagyok. Idén is megrendezik a Szakmafestet. Már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei az őrkerületükben nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fióka nélküli, illetve az üres fészek tartókat is ellenőrizték. Számolt be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fióka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. A párok többsége mindössze 1-3 fiókát tudott felnevelni, és csupán elvitve akadt egy-egy olyan fészekalj, ahol 4-5 utód is kirepülhetett. Folytatódik a Női nagyságok a magyar történelemben, Nők reflektorfényben előadássorozat. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár programjának következő alkalmát szeptember 23-án tartják. Az előadás fókuszában ezúttal Edith Éva Éger áll. Az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz. Közreműködik Komjáti Melinda zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Az esemény ingyenes, további részletek a Nyíregyházi intézmény honlapján olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A Stúdió Futszál Nyíregyháza. A Magyar Futszál Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az új életfa akcióra. Terelt útvonalon járnak egyes buszok. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Még egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az új életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyának másolatával. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. A részvétel önkéntes és ingyenes. Részletek a Nyír BV Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Terelt útvonalon járnak egyes nyíregyházi autóbuszok. A mai naptól lezárják a Korányi Frigyes utcát, a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között. Munkálatok miatt. Az arra közlekedő helyi járatok ez idő alatt a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es és 14 F-jelű járatoknál a Vénusz utcai, a 14-es és a 900-as járatok esetében a Csónak utcai és a Vénusz utcai megállóhely maradt ki. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben érhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es években.

Zimbabwe.

0: New York, London, Amsterdam. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyíregyházi díjazottak az államalapítás ünnepén. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást. Egyre többen mobilnetezünk külföldön. Kis Dániel vagyok. Több nyíregyházi kötődésű szakember is elismerést vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint Komáromi István pedagógus, kutatótanár a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át, míg Juhász Erika népdalénekest, a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatóját Martin György díjjal ismerték el. A kitüntetések hosszú évek kiemelkedő szakmai, oktatói és közösségépítő munkáját honorálják. Az ünnephez kapcsolódó minisztériumi díjátadókon több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakember munkáját is elismerték. Buzogány Béla, a Máté Szalkai Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója például Besenyei György díjat kapott hosszú időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenységéért. Harmadik alkalommal tartottak jótékonysági kacsaúsztatást Nyíregyházán. A sóstói csónakázótólnál tartották a programot a Rotary Klub Nyírség Egyesület szervezésében. A kacsaúsztatás mellett több kísérő programmal is várták a családokat. Ezek középpontjában a közlekedés biztonság állt. A gyermekek többek között rendőrautóba és rendőrmotorra ülhettek. A hatóság kitelepült munkatársainál pedig közlekedés biztonsági, kreszhez kapcsolódó próbákon is tesztelhették tudásukat, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A befolyt összegből kreszparkokat hoznának létre, ahol a gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a közlekedés legfontosabb szabályait. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 GB volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is lesz Szakmafest. Felmérték a fehér gólya állományt. Folytatódik a Nők reflektorfényben előadássorozat. Kis Dániel vagyok. Idén is megrendezik a Szakmafestet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei szeptember 10-én testközelből mutatják be a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket. Olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei az őrkerületükben nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészek tartókat is ellenőrizték. Számolt be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. A párok többsége mindössze 1-3 fiúkát tudott felnevelni, és csupán elvitve akadt egy-egy olyan fészekalj, ahol 4-5 utód is kirepülhetett. Folytatódik a Női nagyságok a magyar történelemben, Nők reflektorfényben előadássorozat. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár programjának következő alkalmát szeptember 23-án tartják. Az előadás fókuszában ezúttal Edith Éva Éger áll. Az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz. Közreműködik Komjáti Melinda a zenepedagógus és Besenyei Szilvia könyvtáros. Az esemény ingyenes, további részletek a Nyíregyházi intézmény honlapján olvashatók. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az A-Stúdió Futszán Nyíregyháza. A Magyar Futszán Akadémia ellen léptek pályára a fiúk, írja a nyíregyháza.hu. A hazai csapat a nyáron alaposan átalakult, a Nyíregyháza 3-1-re győzött. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még lehet jelentkezni az új életfa akcióra. Terelt útvonalon járnak egyes buszok. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Még egészen szeptember 15-ig várják a jelentkezéseket az új életfa akcióra. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír BV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyának másolatával. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. A részvétel önkéntes és ingyenes. Részletek a Nyír BV Nonprofit Kft. Honlapján olvashatók. Terelt útvonalon járnak egyes nyíregyházi autóbuszok. A mai naptól lezárják a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között, munkálatok miatt. Az arra közlekedő helyi járatok ez idő alatt a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es és 14-F jelű járatoknál a Vénusz utcai, a 14-es és a 900-as járatok esetében a Csónak utcai és a Vénusz utcai megállóhely maradt ki. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Közeleg a véghajrá. Szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzéseire. A képzések levelező munkarendben élhetők el. A már diplomával rendelkezők számára kínálnak lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, új kompetenciák megszerzésére. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál. Ezek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi képzések is megtalálhatók. A felvételi követelmények képzésenként eltérnek. A jelentkezéseket közvetlenül az egyetemhez kell benyújtani. Az enye.hu oldalon olvashatók. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: ahogy akarod.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: legyen.
1: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
2: Nagyon szeretem önöket, de természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek frissek.
1: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Barbra Streisand.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

mindenből a legjobbat adjuk. Pedig senki.

0: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvre derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free up and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: égérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper, farmer, Dunakavics, bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!